0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász tőréből és a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől és a repülő nyíltó nappal. A dögvésztől, amely a homályba jár, a döghaláltól sem, amely délbe pusztít. Ha elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. És mivel azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, és a felségest választottad a te hajlékoddá, ezért nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelít a te sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, én megszabadítom őt. Fölmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.
0: A 91. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. A mai témánk ki vagyok. A minap újságolta az egyik ismerősöm, hogy családfa kutatást folytattak, és nagyon érdekes szálak vezettek a múltba. Erre eszembe jutott, hogy ilyen kutatást az én családomban is folytattak. Elgondolkoztatott, hogy vajon milyen sokan keresik ma a gyökereiket. Egyre több és több ember van, aki ilyen családfa kutatást végez. Vajon mi, akik hívők vagyunk, tisztában vagyunk azzal igazából, hogy honnan származunk, hogy kik vagyunk valójában? Nézzük meg, hogy mit mond Isten beszéde. A János evangélium első fejezetének a 12.-13. versét olvasom fel. Azok, akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá váljanak. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. A János evangélium 3. fejezetének a 6. versét így szól. Felelt Jézus, bizony-bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be a Isten királyságába. Az 1 Korintus 1.30-ban pedig ez áll. Tőle vagytok pedig ti, a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, igazságul, szentségül és váltságul. Tehát mi, akik befogadtuk Jézus Krisztust, újjászülettünk a bemerítkezés által, mi a Teremtő Istentől származunk, aki a mi atyánk lett. Jézus Krisztus pedig az elsőszülött bátyánk. Új teremtés vagyunk, akiben ugyanaz a fér folyik, mint Jézus Krisztusban. Egy testnek a tagjai vagyunk, aminek a feje Jézus Krisztus, ahogy az Efézus 5.30 is mondja. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Nagyon fontos, hogy jól ismerjük a családunkat. Ahogy egy gyerek beleszületik a családba, elkezd növekedni, megismeri a szüleit, a testvéreit, a környezetéről alkotott képe pedig rajtuk keresztül alakul ki. A családját megismerve alakul ki az identitása a gyereknek. Ezért fontos annyira, hogy megismerjük a mi atyánkat, Jézust és a Szent Szellemet. Ahogy elkezdjük őt megismerni, az Úr kijelenti nekünk azt, hogy kik vagyunk. Meg kell tanulnunk úgy gondolkodnunk magunkról, ahogy Isten gondolkodik rólunk. Mert ha mi másképpen gondolkozunk magunkról, mint ő, akkor valamelyik nem igaz. Tehát nyilvánvaló, hogy mi tévedünk, ezért nekünk kell megtanulni másképp gondolkozni magunkról. Olyan kapcsolatba kell kerülnünk az Úrral, az ő szavával és a szellemével, hogy teljesen átítassa a gondolkozásmódunkat. Hogy a beszéde felülírjon bennünk mindent, ami önmagunkról eddig tudtunk vagy gondoltunk. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, hálás vagyok neked azért, hogy elküldted Jézus Krisztust, a te szavadat, elküldted a Szent Szellemet, hogy megismertesse velünk. Hálás vagyok neked azért, hogy új teremtés lettünk, hogy tőled születtünk, hogy Jézus Krisztus testének a tagjai vagyunk. Kérlek, Atyám, hogy formáld át teljesen a szívünket, gondolatainkat, hogy megismerjünk téged úgy, ahogyan te kijelentetted magad, ahogy te mondod magadat, aminek te mondod magadat. Kérlek, hogy valóban a te beszéded mossa át teljesen a gondolkozásmódunkat. Egyszerűen oda akarom szállni magam én is, testvéreimed együtt arra, hogy úgy megismerjelek téged, amilyen te vagy.
3: Aki... Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Show.

0: world who don't believe that God is good. The world needs to know how good God is. Is there anybody here that knows that the Lord is absolutely, positively good? Psalm 106 says, "Praise the Lord. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good." The 107th Psalm says, "Oh, give thanks unto the Lord, for he is good. Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy." The psalmist David says, "I will bless the Lord at all times, and his praise shall continually be in my mouth. My soul shall make a boast of the Lord. The humble shall hear thereof and be made glad." Then if I can fast forward, the psalmist comes back again and he says, "If you are not clear, I want to extend the invitation to you. Oh, taste and see that the Lord is good." He is so good that the apostle Paul says, "All things work together for good to them that love God and are called according to his purpose." He is so good that even your bad is not out of his reach. He will even take what the devil meant for bad, flip it and reverse it and make it work out for your good. Even when you're going through, he's still good. Even with trials, he's still good. Even with tribulations, he's still good. Even with haters, he's still good. Even with heartache and heartbreak, he's still good. Because God can take it and mold it and make it and shape it and make it work together for your good. He's nothing but good. The only thing on his bio is good. The only thing on his resume is good. The only thing on his track record is good. And I need somebody who knows that he's good to open up your mouth and act like you know he is.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: 92. Zsoltár. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni korán reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húró hegedővel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel. A te kezednek műveiben örvendezek. Mély nagyok, Uram, a te műveid, igen, mélységesek a te gondolataid. A balga ember nem is tudja, a bolond nem is érti meg ezt, hogy mikor fölsajaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesznek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ime, a te ellenségeid elvesznek, elszélednek mind a hamisság cselekvők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem az én szemeimet az ellenségeimen. Az ellenem támadó gonosztevőkön mulat a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, és növekszik, mint a cédrus a Libanonon. Plánták ők az Úr házában, ami Istenünknek tornácaiba virágzanak. Még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne.
1: A 92. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. A mai témánk ki vagyok. A minap újságolta az egyik ismerősöm, hogy családfa kutatást folytattak, és nagyon érdekes szálak vezettek a múltba. Erre eszembe jutott, hogy ilyen kutatást az én családomban is folytattak. Elgondolkoztatott, hogy vajon milyen sokan keresik ma a gyökereiket. Egyre több és több ember van, aki ilyen családfa kutatást végez. Vajon mi, akik hívők vagyunk, tisztában vagyunk azzal igazából, hogy honnan származunk, hogy kik vagyunk valójában? Nézzük meg, hogy mit mond Isten beszéde. A János evangélium első fejezetének a 12.-13. versét olvasom fel. Azok, akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá váljanak, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. A János evangélium 3. fejezetének a 6. versét így szól. Felelt Jézus, bizony-bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be a Isten királyságába. Az 1 Korintus 1.30-ban pedig ez áll. Tőle vagytok pedig ti, a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, igazságul, szentségül és váltságul. Tehát mi, akik befogadtuk Jézus Krisztust, újjászülettünk a bemerítkezés által, mi a Teremtő Istentől származunk, aki a mi atyánk lett. Jézus Krisztus pedig az elsőszülött bátyánk. Új teremtés vagyunk, akiben ugyanaz a fér folyik, mint Jézus Krisztusban. Egy testnek a tagjai vagyunk, aminek a feje Jézus Krisztus, ahogy az Efézus 5.30 is mondja. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Nagyon fontos, hogy jól ismerjük a családunkat. Ahogy egy gyerek beleszületik a családba, elkezd növekedni, megismeri a szüleit, a testvéreit, a környezetéről alkotott képe pedig rajtuk keresztül alakul ki. A családját megismerve alakul ki az identitása a gyereknek. Ezért fontos annyira, hogy megismerjük a mi atyánkat, Jézust és a Szent Szellemet. Ahogy elkezdjük őt megismerni, az Úr kijelenti nekünk azt, hogy kik vagyunk. Meg kell tanulnunk úgy gondolkodnunk magunkról, ahogy Isten gondolkodik rólunk. Mert ha mi másképpen gondolkozunk magunkról, mint ő, akkor valamelyik nem igaz. Tehát nyilvánvaló, hogy mi tévedünk, ezért nekünk kell megtanulni másképp gondolkozni magunkról. Olyan kapcsolatba kell kerülnünk az Úrral, az ő szavával és a szellemével, hogy teljesen átítassa a gondolkozásmódunkat. Hogy a beszéde felülírjon bennünk mindent, ami önmagunkról eddig tudtunk vagy gondoltunk. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, hálás vagyok neked azért, hogy elküldted Jézus Krisztust, a te szavadat, elküldted a Szent Szellemet, hogy megismertesse velünk. Hálás vagyok neked azért, hogy új teremtés lettünk, hogy tőled születtünk, hogy Jézus Krisztus testének a tagjai vagyunk. Kérlek, Atyám, hogy formáld át teljesen a szívünket, gondolatainkat, hogy megismerjünk téged úgy, ahogyan te kijelentetted magad, ahogy te mondod magadat, aminek te mondod magadat. Kérlek, hogy valóban a te beszéded mossa át teljesen a gondolkozásmódunkat. Egyszerűen oda akarom szállni magam én is, testvéreimed együtt arra, hogy úgy megismerjelek téged, amilyen te vagy.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött föl. Felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára. Megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hájnak. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig.
4: A 93. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. A mai témánk ki vagyok. A minap újságolt az egyik ismerősöm, hogy családfakutatást folytattak, és nagyon érdekes szálak vezettek a múltba. Erre eszembe jutott, hogy ilyen kutatást az én családomban is folytattak. Elgondolkoztatott, hogy vajon milyen sokan keresik ma a gyökereiket. Egyre több és több ember van, aki ilyen családfakutatást végez. Vajon mi, akik hívők vagyunk, tisztában vagyunk azzal igazából, hogy honnan származunk, hogy kik vagyunk valójában? Nézzük meg, hogy mit mond Isten beszéde. A János evangélium első fejezetének a 12.-13. versét olvasom fel. Azok, akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá váljanak, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. A János evangélium 3. fejezetének a 6. versét így szól. Felelt Jézus, bizony-bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be a Isten királyságába. Az 1 Korintus 1.30-ban pedig ez áll. Tőle vagytok pedig ti, a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, igazságul, szentségül és váltságul. Tehát mi, akik befogadtuk Jézus Krisztust, újjászülettünk a bemerítkezés által, mi a Teremtő Istentől származunk, aki a mi atyánk lett. Jézus Krisztus pedig az elsőszülött bátyánk. Új teremtés vagyunk, akiben ugyanaz a fér folyik, mint Jézus Krisztusban. Egy testnek a tagjai vagyunk, aminek a feje Jézus Krisztus. Ahogy az Efézus 5.30 is mondja, mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Nagyon fontos, hogy jól ismerjük a családunkat. Ahogy egy gyerek beleszületik a családba, elkezd növekedni, megismeri a szüleit, a testvéreit, a környezetéről alkotó

0: képe pedig rajtuk keresztül alakul ki. A családját megismerve alakul ki az identitása a gyereknek. Ezért fontos annyira, hogy megismerjük a mi atyánkat, Jézust és a Szent Szellemet. Ahogy elkezdjük őt megismerni, az Úr kijelenti nekünk azt, hogy kik vagyunk. Meg kell tanulnunk úgy gondolkodnunk magunkról, ahogy Isten gondolkodik rólunk. Mert ha mi másképpen gondolkozunk magunkról, mint ő, akkor valamelyik nem igaz. Tehát nyilvánvaló, hogy mi tévedünk, ezért nekünk kell megtanulni másképp gondolkozni magunkról. Olyan kapcsolatba kell kerülnünk az Úrral, az ő szavával és a szellemével, hogy teljesen átítassa a gondolkozásmódunkat. Hogy a beszéde felülírjon bennünk mindent, ami önmagunkról eddig tudtunk vagy gondoltunk. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, hálás vagyok neked azért, hogy elküldted Jézus Krisztust, a te szavadat, elküldted a Szent Szellemet, hogy megismertesse velünk. Hálás vagyok neked azért, hogy új teremtés lettünk, hogy tőled születtünk, hogy Jézus Krisztus testének a tagjai vagyunk. Kérlek, Atyám, hogy formáld át teljesen a szívünket, gondolatainkat, hogy megismerjünk téged úgy, ahogyan te kijelentetted magad, ahogy te mondod magadat, aminek te mondod magadat. Kérlek, hogy valóban a te beszéded mossa át teljesen a gondolkozásmódunkat. Egyszerűen oda akarom szállni magam, én is, testvéreimed együtt arra, hogy úgy megismerjelek téged, amilyen te vagy.
1: Aki... Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene. Bosszúállásnak Istene, jelenj meg. Emelkedjél föl, te földnek bírája, és fizess meg a kevélyeknek. A hitetlenek, Uram, meddig? Meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek, mindnyájan a hamisság cselekvői. A te népedet tapossák, Uram, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és a jövevényt megölik, és folytogatják az árvákat. Ezt mondják, nem látja az Úr, nem veszi észre a Jákob Istene. Eszméljetek ti bolondok a nép közt, és ti balgák, mikor tértek eszetekre, aki a fület plántálta, avagy nem hall-e, és aki a szemet formálta, avagy nem lát-e, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíte meg. Ő, aki az ember tudományra tanítja, ő tudja az embernek gondolatjait is, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét, mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad föl én mellettem a gonoszok ellen, kicsoda áll mellém a hamisság cselekvők ellen. Ha az Úr nem lett volna segítségül nekem, már-már ott lakozna lelkem a csöndességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem akkor is. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlan vérét. De kővárom lett nekem az Úr, az én Istenem, az én oltalmamnak kősziklája. És ő visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszíti el őket. Elveszíti őket az Úr, a mi Istenünk.
0: A 94. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 95. Zsoltár. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elé hálaadással, vigadozzunk neki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezébe vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi, akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a száraz földet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, és hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vajha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Méribánál, mint Masszá napján a pusztában, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedetemet. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségen, és azt mondtam, tévejgő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útjaimat. Akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugodalmam helyére.
0: A 95. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: sorry.
1: Ő nagyon megtévesztő.
0: Franz said, he is the father of all lies.
1: És ahogy Franz mondta már, ő minden hazugságnak az atya.
0: And when he cannot be successful with us, he will leave for a time and return at an opportune moment.
1: És ha nem ér el eredményeket az életünkben, akkor kis időre visszavonulhat, és egy más pillanatban újra próbálkozik.
0: We see this in the temptation of Jesus.
1: Ezt láthatjuk Jézus megkísértéseikor is.
0: We have an account of several temptations that Jesus endured.
1: Több alkalommal látjuk, hogy Jézus az ilyen kísértésekben kitartott.
0: Jesus passed every one of them successfully.
1: Minden ilyen kísértés győztesen abszolvált.
0: And we'll talk about how he did that in another session.
1: Majd fogok beszélni arról egy másik tanítás alkalmával, hogy hogyan tett ezt.
0: But after he could not win, the Bible says he withdrew only to return later at an opportune moment.
1: De a Biblia azt mondja nekünk, hogy csak azért hagyta el egy időre az ördög őt ilyenkor, hogy egy megfelelő pillanatban újra megtámadhassa.
0: We know that Jesus was tempted in every way that we also are.
1: Tudjuk azt, hogy Jézus minden módon megkísértetett hozzánk hasonlóan.
0: So there were other times most likely that Jesus was tempted other than the ones recorded in the Gospels.
1: Tehát nagyon valószínű, hogy Jézus más módokon is megkísértetett az ördög által, azokon kívül, amik megirattak az új szövetségben, de minden alkalommal győztesként került ki ezekből.
0: I think each of us have to learn
1: when the moments are
0: when he is most likely to come to us with a temptation.
1: Hogy melyek azok a pillanatok, amikor az ördög legnagyobb valószínűséggel próbál megkísérteni bennünket.
0: Because he is patient and he is scheming.
1: Ő semmilyen tekintettel nincs
0: ránk. In the case of many Christians who were not aware when he came back.
1: És keresi azokat a keresztényeket, akik nem törődnek azzal, hogy ő mikor lepheti meg őket.
0: He spies on us and learns our weaknesses.
1: Ő figyelemmel kíséri a gyengeségeinket.
0: He learns ways to take advantage of us.
1: És tanulmányozza azt, hogy hol tud ártani nekünk.
0: To gain the upper hand. And this is particularly true of Christian leaders.
1: És ez különösen igaz a keresztény
0: vezetőkére.
1: Tudnotok kell azt, hogyha engedelmeskedtek Istennek és igent mondtuk az ő
0: elhívásának,
1: akkor ezzel az ördög célpontjaivá
0: teszitek magatokat.
1: És neki az lesz a célja, hogy benneteket megtámadjon és a
0: szolgálatokat is.
1: Egy olyan familiáris szellem, ami vizsgál téged, és próbálkozik és keresi azt, hogy hogyan tud megtámadni.
0: Each of us are different and we respond to things differently, but they study us.
1: És különbözően reagálunk dolgokra, de ezek a szellemények vizsgálnak bennünket. És nem csak arra lehetnek kísértéseink, hogy ellenem menjünk, vagy engedhetlenkedjünk, hanem hogy olyan dolgokat tegyünk, amik nem Isten akaratában vannak.
0: The goal is simply to run us off course.
1: A célja egyszerű az, hogy letérítsen bennünket az Isten törvényét utunkról.
0: He says, finally, be strong in the Lord.
1: Az Efezusi levél vége azt mondja,
0: and in the strength of his might.
1: Végül erősítsük meg magunkat az Úrban és az ő hatalmas erejében.
0: And he tells us to put on the armor of God so we will be able to stand firm.
1: És vegyük fel a szellemnek minden fegyverét, hogy megállhassunk.
0: I will return to that text later.
1: Vissza fogok térni később erre az üzenetre.
0: Paul's like a wise general giving his troops a pre-battle talk.
1: De itt Pál, mint egy bölcs hadvezér, beszédet intéz, tanácsokat ad a katonáinak.
0: He knows that they've been born into a battle and that it will rage around them.
1: Tudja, hogy arra születtek, hogy egy harcban vegyenek részt.
0: So he's telling them, you have to be strong and you have to be bold.
1: Azt mondja nekik, hogy erősöknek és bátraknak kell lennetek.
0: If a soldier shows fear or is afraid, it will weaken him and his decision-making abilities.
1: Hogyha egy katona gyengeséget vagy félelmet mutat, akkor az nagy mértékben csökkenti az ő képességeit és az esélyeit.
0: Fear is the exact opposite of faith.
1: A félelem a pontos ellentéte a hitnek.
0: And so Paul is saying, you know, don't be afraid, but be strong, be courageous.
1: Ezért mondja Pál, hogy ne féljetek, hanem legyetek erősek és bátrak.
0: So we are constantly at war and we have to remain strong all the time.
1: Folyamatosan háborúban vagyunk.

0: És ki kell tartanunk,
1: some,
0: készen
1: some
0: kell lennünk
1: folyamatosan. Want to fight for a while, then they want to take a holiday or a vacation.
0: Vannak olyan zsoldosok, akik elmennek a harcba, aztán szabadságra mennek.
1: And I like holidays. I'm not saying we shouldn't take a holiday.
0: És én is szeretem a szabadságot,
1: but
0: a nyaralást.
1: Even on holiday,
0: nem azt mondom, hogy nem kell elmennünk szabadságra vagy nyaralni, de
1: all the time we must be alert.
0: Minden időben
1: felkészültnek
0: kell lennünk, és készenlétben kell lennünk. De a mi hitünknek a parancsnok a győzelemre vezet minket.
1: He himself is strong and he leads us in strength.
0: Ő maga erős és erőben vezet minket.
1: He says be strong in the Lord.
0: Ő azt mondja, hogy legyetek erősek az Úrban.
1: That means that our strength is not in ourselves.
0: Mert a mi erőnk nem magunkban van.
1: You know, on earth, the strength of a general is in his troops.
0: Tudjátok, a földön egy hadvezérnek, egy tábornoknak az ereje az az ő alapjátában van.
1: In our case, it's the exact opposite.
0: A mi esetünkben ez pont az ellentétje.
1: The strength of us as troops are in our general.
0: A mi alakulataink ereje a mi tábornokunkban van.
1: So while he could fight without us, we are helpless without him.
0: És ő tud harcolni nélkülünk, de mi reménytelen helyzetben vagyunk ő nélküle.
1: There's a kind of carnal confidence that some Christians embrace.
0: Van egyfajta testi hozzáállás, amit sok keresztény a magáévá tesz.
1: And they boast sometimes.
0: Lázadnak időnként.
1: But these warnings that Paul has given us keep us sober about the battle.
0: De ez a figyelmeztetés, amit Pál ad nekünk, ez éberen tart bennünket a harcban.
1: Okay. I'm sure you've all known many Christians and even Christian leaders that have fallen simply because they were not aware.
0: Biztosak vagyok abban, hogy sokan ismertek olyan keresztényeket, akár még keresztény vezetőket is, akik azért buktak
1: el, mert nem
0: figyeltek az ellenségre. És jó lehet, mi láthatatlan lényekkel birkózunk, nem test és vérrel,
1: but Paul
0: nem emberekkel van problémánk.
1: Kinds of rulers that Franz talked about yesterday.
0: De Pál beszél a sötétségnek azokról az erőiről, amelyek négyféle erősségi csoportba sorolhatók, ahogy arról Franz
1: beszélt. So confident that we know how to counteract unseen enemies.
0: És kell, hogy ismeretünk legyen arról, hogy hogyan tudunk a láthatatlan ellenségünkkel szemben harcolni.
1: On how to do warfare like that.
0: Engednünk kell, hogy Isten tanítson bennünket és tanácsoljon bennünket abban, hogy hogyan tudunk harcolni ebben a helyzetben.
1: Because we don't see their blows coming toward us or their arrows.
0: Mert nem látjuk, amikor az ellenség nyilai jönnek felénk, vagy az ütései jönnek felénk. És nem tudunk harcolni olyan természetes fegyverekkel, amiket a természetes világban gondolnánk használni.
1: They are unseen spiritual forces, and so we have to fight them with the weapons that God issues us.
0: Ezek láthatatlan szellemi ellenségek, és ennek megfelelő fegyverekkel próbálnak ellenünk harcolni, és nekünk pedig azokat
1: in ourselves we are no match to him.
0: Önmagunkban nincsen esélyünk ellenük.
1: But the commander issues armor and issues weapons to us.
0: De a parancsnokunk adott nekünk fegyverzetet és fegyvereket ellenük.
1: When we put on the full armor of God, as Alan was talking about, we're basically putting on the Lord Jesus himself.
0: Amikor felvesszük a szellemi fegyvereket magunkra, amiről Ellen már beszélt, akkor igazából Jézus Krisztus magát öltözzük fel.
1: And we put that on and we keep it on.
0: És ha magunkra vettük ezt a hadi felszerelést, akkor az rajtunk is marad.
1: It's the word of God.
0: És az a védelemnek és egyben a támadásnak is a fegyvere.
1: So we're dependent on God during this whole battle.
0: Istennek a beszéde, és ezt az egész harcunkban fontos szerepe van. Védelem és támadó fegyvereket egyaránt kaptunk.
1: Our simple job at first is that we must remain alert.
0: Az első dolgunk mindenekelőtt az, hogy készen létben kell lenni.
1: I want to close now, just with this challenge.
0: A következő kihívással szeretném befejezni.
1: As the days become evil and we enter what I believe is the last days.
0: Ahogyan az idők egyre gonoszabbakká válnak, és hiszem, hogy az idő az utolsó napokban.
1: It's very important that we train our people to stay alert.
0: Nagyon fontos az, hogy az embereknek megtanítsuk, hogy legyenek állandó készenlétben.
1: He runs them off to the side of the road as individuals.
0: Mert Ahogyan az út másik oldalára is egyénenként kell átérni.
1: He strikes churches and movements as well.
0: És az ellenség megtámad egyéneket
1: so we have to ask
0: is, gyülekezeteket
1: God to show us his tactics so we understand it and we have to stay alert to them.
0: Kérdünk el Istent, hogy mutassa meg nekünk az ellenség taktikáit, és kell, hogy kérjük arra, hogy az embereink készenlétben tudjanak maradni.
1: Amen.
0: Amen.
1: I think that's enough for today. I just want you to stay alert.
0: Úgy gondolom, hogy ez elég volt mára, és felszólítlak benneteket, hogy legyetek készenlétben.
2: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 5. része, melyben Barry Whistler tanított.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: out of
1: dependence, and they are still dependent, and they're now 18, 19, 20, 21 years old.
0: Nem nőnek ki ezek a gyerekek a függésből a szülőktől, nem fejlődnek függetlenné, még akkor is, hogyha 18, 19, 21 évesek.
1: And that's not good parenting.
0: De ez nem jó szülői magatartás.
1: And you know what the observation is of all those children then that leave home having never experienced and been trained for release?
0: Tudjátok, hogy mi a megfigyelés azokkal a gyerekekkel kapcsolatban, akiket egy ennyire védett közegből küldenek el mondjuk egy másik városba főiskolára?
1: They are plunged into the world completely unprepared.
0: Teljesen felkészületlenül pottyannak bele a világ tengerébe.
1: They don't know how to make decisions because they were never allowed to make decisions.
0: Nem tudják, hogyan kell dönteni, mert soha nem engedték őket dönteni.
1: And they are not prepared for what is going to face them in the real world and with a real devil, with a real enemy.
0: És nincsenek felkészülve arra, hogy mivel fognak találkozni a valódi világban, amikor a valódi ellenség áll velük szemben.
1: And so, just as we train up our natural children, we have to be so wise to understand that many times, sometimes it is rebellion, but it's not always rebellion.
0: Tehát ahogyan a fizikai gyerekeinkkel is van, nagyon bölcsen meg kell tudnunk állapítani a szellemi gyerekekkel is, hogy mikor van olyan helyzet, hogy nem lázadnak, néha lázadnak, de van, amikor az nem lázadás.
1: And no matter what it is, the God's answer is still the same. It is biblical godly parenting.
0: És hogy akkor is, hogyha véletlenül lázadás. Mindig Istennek ugyanaz a bölcs válasza van erre, bibliai módon kell a szülőknek viselkedni.
1: Amen? And that's true spiritually.
0: És ez szellemi szülőknél is igaz.
1: I can look back now over many years, as many of you can, and I've seen how many spiritual sons that grew up into this second phase of life.
0: Én is hozzátok hasonlóan, most már sok év szolgálatra tekintek vissza, és látok sok olyan szellemi gyermekemet, aki már ebbe a tizenéves szintbe nőtt bele.
1: And they were ready to start exercising some of their God-given skills and abilities, but they were given no opportunity to do so.
0: És már készek voltak arra, nem az én szellemi gyerekeim akár, készen voltak már arra, hogy néhány Istentől kapott készségüket, ajándékokat használják, de nem kaptak teret erre.
1: And eventually the frustration becomes rebellion.
0: És végül a frusztráció az válik a végükké.
1: And it's bad.
0: Ez egy rossz dolog.
1: And it's tragic.
0: Ez egy tragikus dolog.
1: And it can't always be avoided, but I believe it can frequently it can be avoided if we understand discipleship.
0: Ezt nem lehet mindig elkerülni, de hiszem, hogy sokszor el lehet kerülni, hogyha jól értjük a tanítványképzést.
1: Amen? And so right now my first two have gone through this cycle. My oldest is 28, my daughter is 26.
0: Tehát most már ugye túl vagyunk mi ezen a szakaszon. A lányom 26 éves, a másik 28.
1: My second two, my daughter's 10, my son is 8.
0: Az utolsó két gyerekem pedig 10 és 8 éves.
1: And she's already starting this transition into this age, this next phase a little early for me.
0: És a kisebbik lányom most egy kicsit szerintem túl korán kezd belépni a második szakaszba.
1: But I embrace the challenge. I embrace the challenge.
0: De én magam ivel teszem a kihívást, okay. Elfogadom.
1: And I pray for God's wisdom where I lack it.
0: És én imádkozom Isten bölcsességéért, mert hiányzik.
1: Because I have to now, with the Lord's assistance, I have to help now her transition through this season.
0: Mert most az Atya, az Úr segítségével nekem kell őt segítenem, ezt a lányomat, abban, hogy átkeljen ezen a változó koron.
1: Into the ultimate destination.
0: Az ő, hogy eljusson a végállomásig.
1: And that destination is not independence.
0: Az a végállomás az nem a függetlenség.
1: That destination is interdependence.
0: Hanem a kölcsönös függés.
1: Interdependence.
0: Tehát kölcsönösen egymásra hagyatkozunk.
1: That's what maturity and a mature understanding will produce.
0: Ez hozza létre a dolgok érett értelmezése.
1: It is when we realize that I am a part of something much bigger than myself.
0: Amikor felismerem, hogy valami önmagamnál nagyobb dolognak vagyok a része.
1: I am a part of many, many different working parts that must work together to produce the right result.
0: Része vagyok egy gépezetnek, aminek egy tagja vagyok, aminek sok más alkatrésze van, ezek mind együtt működnek a megfelelő eredmény eléréséért.
1: Amen? And so when someone comes into or grows or matures into interdependence,
0: tehát amikor valaki már addig nő és érlelődik, hogy ebben a kölcsönös függésben van,
1: they understand how to work in a team.
0: Akkor megértik, hogyan kell csapatban dolgozni.
1: They understand how to work under authority.
0: Tudják, hogyan kell tekintély alatt dolgozni.
1: They understand how to be still totally an individual.
0: Tudják, hogy hogyan maradhatnak teljesen

0: Egyéniek,
1: but as an individual, they realize and they see how they fit into something bigger.
0: Ugyanúgy magukat egyénként bele tudják képzelni, látni a nagy egészben, mint annak része.
1: Interdependence allows me to say, you know what, in the body of Christ, I'm an ear, I am not an eye, and I am totally okay with what God is doing.
0: Hogyha értem ezt a kölcsönös függést, akkor tudom azt mondani, hogy benne vagyok Krisztus testében, én fül vagyok, nem pedig szem, és nekem ez így teljesen jó.
1: I don't envy the ear, I mean the eye. I don't
0: envy the eye. Tehát, hogyha én fül vagyok és nem szem, én nem vagyok irigy a szemre.
1: I'm not jealous of the foot.
0: És nem vagyok irigy a lábra.
1: The incredible accomplishments of the hand don't cause me to be insecure.
0: Az, hogy fantasztikus dolgokat végezel a kéz, ettől én nem leszek bizonytalan.
1: Because God didn't make me the eye, the foot, or the hand. He made me the ear.
0: Mert az Úr engem nem szemmé, lábbá, kézzé tett, hanem füllé.
1: Amen. And we realize, like Franz was saying last night, we wait for God's assignment to come in God's timing.
0: És felismerjük azt, amit Francis mondott, hogy ekkor készek vagyunk arra, hogy Istentől kapott feladatot elfogadjunk a megfelelő időzítésben.
1: Right? A young independent man in his trying to find his identity in his teen years.
0: Egy fiatal ember, aki a tizenéveiben van és a függetlenségre törekszik és próbálja megtalálni önmagát.
1: Should look very differently than a mature man and woman now who have grown beyond that childhood.
0: Egészen másként néz ki, mint egy érett férfi vagy nő, aki már túlnőtt ezen a gyerekkoron.
1: Is it okay for my teenagers to be looking for and seeking identity? Who am I? Why am I here? What is this going? That's exactly what's to be expected.
0: Rendben van az, hogyha a tizenéves gyerekem az identitását keresi, a célját keresi, hogy mire menjen az élettel? Igen, hát ebben az időszakban neki ezt kell tenni.
1: But the father doesn't expect that as we go into our 20s and 30s and 40s.
0: De amikor már a 20-os, a 30-as vagy a 40-es éveiben van a gyerek, akkor az apa már nem ezt várja tőle.
1: Because by then now we have our identity in Christ.
0: Addigra már meg kell, hogy legyen az identitásunk Krisztusban.
1: We're not trying to perform to please someone or get someone's approval.
0: Már nem próbálunk úgy teljesíteni, hogy mondjuk az apának a jóváhagyását elnyerhessük vagy
1: kegyét. Like Jesus's relationship with the Father says, I don't do anything, I don't say anything that the Father doesn't say or do.
0: Jézus ugye azt mondta, hogy én nem teszek semmit önmagamtól, hanem azt teszem, amit az Atyától látok, azt mondom.
1: What an incredible place of peace.
0: A békességnek egy fantasztikus helyét találta ezzel meg.
1: Of ceasing from striving under the works of the law.
0: Már nem küzdött és nem próbált a törvénynek eleget tenni.
1: In fact, the Hebrews writer says this is really what was being spoken of the Sabbath day as it projects into its greater fulfillment, that we would enter into the Sabbath rest of the Lord. Not just one day a week, every day and
0: forever. Ezt mondta a zsidó levélnek a szerzője, hogy ez az, amiről az Ószövetség szólt, és áttükrözte már az Új Szövetségbe, hogy el fog jönni a nap, amikor beléphetünk az Úrnak a békességébe, a szombatjába, és ez nem csak heti egy napon, hanem minden napon.
1: As we mature in Christ into interdependence, we mature into the Sabbath rest of the Lord.
0: Amikor belefejlődünk Krisztusban ebbe az egymástól való kölcsönös függésbe, akkor ezzel belépünk az Úrnak a szombatjába.
1: And that's reflected by our ceasing from trying, striving to accomplish things in the works of our own flesh.
0: És ez abban látszik meg, hogy abba hagyjuk a küszködést, hogy a saját testi erőnkkel próbáljunk elvégezni, elérni dolgokat.
1: Do you have ears to hear what I'm saying?
0: Van fületek annak meghallására, amit mondok.
1: Not many have entered into the third phase of Christian maturity.
0: A keresztény érettségnek ebben a harmadik szakaszában nem sokan léptek még be.
1: And I'm not going to say that's the only reason for the problems and the strife in the division in the body of Christ, but I will tell you it is one of the biggest reasons.
0: Nem akarom azt mondani, hogy ez az egyetlen oka annak, hogy Krisztus testében küszködés van és nehézségek vannak, de azt akarom mondani, hogy ez biztos, hogy az egyik fő oka.
1: Amen? Okay, just an important thought I wanted to share. Let me go on to my next thought.
0: Még egy gondolat, amit el akarok erről mondani, aztán jön a következő gondolatom.
1: What was Jesus looking for in his disciples?
0: Mit keresett Jézus a tanítványaiban?
1: I believe as we look at his 12.
0: Én hiszem, hogy megnézzük ezt a 12 embert.
1: They came from all walks of life.
0: Az mindenféle életútból jöttek ezek.
1: Fishermen.
0: Halászok.
1: Political activists.
0: Politikai aktivisták.
1: Tax gatherers.
0: Adószedők.
1: Common people.
0: Hétköznapi emberek.
1: Rich and poor.
0: Gazdagok és szegények.
1: Educated and uneducated.
0: Képzettek és képzetlenek.
1: So he didn't seem to select disciples from any particular background or orientation.
0: Tehát úgy tűnt, hogy a tanítványai kiválasztásakor nem egy bizonyos hátterű embert keresett.
1: But I do believe that he was very wise and he selected the kind of soil that he knew would reproduce.
0: de én hiszem, hogy Jézus nagyon bölcsen olyan talajokat választott ki, amelyekről tudta, hogy sokat fognak teremni.
1: Remember the parable that Jesus gave explaining the kingdom. The word of God falls on all kinds of different soil.
0: Jézus az Isten királyságáról mondani egy példázatot, aminek az a lényege, hogy a mag sokféle talajba esett.
1: It falls upon shallow soil.
0: A sekély talajba,
1: hard ground,
0: a kemény földbe, sziklásba,
1: ground that is covered with thorns and thistles and weeds,
0: olyan talajba, ami tele van tövisekkel és gazokkal,
1: but some seed will fall on good soil,
0: de néhány mag jó talajba esik,
1: and that soil will produce 30 and 60 and 100-fold times.
0: És az ebbe hullott mag az 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termést hozott.
1: Do you suppose Jesus, who gave that parable, understood his own parable?
0: Gondoljátok, hogy Jézus, aki elmondta ezt a példázatot, értette ezt a példázatot?
1: Could it be? Could it be?
0: Igen, lehet.
1: I believe that he was looking at the hearts of those he selected.
0: Én hiszem, hogy ő figyelte azoknak a szívét, akiket kiválasztott.
1: And he looked beyond all the things I just listed, all their backgrounds, it didn't matter.
0: Nem számított neki, hogy milyen háttérből jöttek, a külső dolgokat nem nézte.
1: He was looking for three things that ultimately he wanted in his core team.
0: Hanem három tulajdonságot keresett azokban, akiket igazából a csapatja magjává akarta tenni.
1: And as a result, he committed to putting his priority time on these individuals.
0: És végső soron emiatt kötelezte el magát arra, hogy ezzel a három emberrel tölti a legtöbb időt.
1: It's no secret, because he tells us.
0: Ez nem titok, hogy miket keresett bennük, mert elmondta.
1: In John 8:31.
0: A János 8:31-ben
1: Jesus says that if you will continue in my word, you shall truly be my disciples.
0: Azt mondta Jézus, hogy ha megmaradtok az én beszédemben, így valóban az én tanítványaim vagytok.
1: And repeatedly throughout the New Testament, if you love me, you will keep my commandments.
0: És az Új Szövetségben ismételten mondja, hogy ha szerettek engem, megtartjátok a parancsaimat.
1: So number one, Jesus is looking for the soil of obedience.
0: Tehát először is Jézus az engedelmesség talaját keresi.
1: That's where he wants to work. That's where the master labor.
0: Ebben akar dolgozni.
1: Right, the vineyardsman. That's he's going to work in a garden. He wants to work in that soil.
0: Ő, mint a szőlőskert tulajdonosa, egy jó talajt keres, abban akar dolgozni.
1: Number one is obedience, number two is love.
0: Tehát az első az engedelmesség, a második a szeretet.
1: All men will know that you're my disciples if you have love one for another.
0: Mindenki arról tudja meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek.
1: Not phileo, agape love.
0: Nem fileóval, hanem agape szeretettel.
1: Because he just doesn't say love, he says to love one another how? The way I have loved you.
0: Mert azt mondja, nem csak az, hogy szerettek, hanem úgy szeretitek egymást, ahogy én szerettelek titeket.
1: What a difference.
0: Micsoda különbség. Micsoda különbség.
1: So he's looking for the soil to plant the kingdom in, and it's the soil of obedience.
0: Tehát talajt keres, amiben elvetheti a királyságot, ez pedig az engedelmesség talaja.
1: It's the soil of kingdom love.
0: A királyságbeli szeretet talaja.
1: The soil of fruitfulness.
0: És a gyümölcsözés talaja.
1: Whereby is my Father glorified, that you bear much fruit and prove to be my disciple.
0: Abban dicsőítetik meg az Atya, hogy ti sok gyümölcsöt kerestek és teremtek, és ezzel derül ki, hogy a tanítványaim vagytok.
1: That is John 15:8.
0: Ez a János 15:8 volt.
2: Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat 9. része, melyben Darko Kreiner tanított.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Eileen Vincent önmagunkért való ima című tanítását hallhatjuk.
3: It's good to be with you.
4: Jó dolog itt lenni veletek.
3: And I bring greetings from my husband, Alan Vincent.
4: És üdvözletet hozok a férjemtől, Alan Vincent-től.
3: He sends his love to you all.
4: Ő is mindegyikteknek a szeretetét
3: küldi. When he was here, he told me what a great time he had.
4: Amikor itt volt, elmondta, hogy milyen nagyszerűen érezte magát itt.
3: Well, this evening I'm going to talk to you about something perhaps people don't normally talk about.
4: Ma este olyas valamiről fogok beszélni nektek, amiről az emberek általában nem beszélnek.
3: Praying for yourself.
4: Az önmagatokért való imádkozásról.
3: Has anybody ever preached to you about praying for yourself?
4: Valaki prédikált már nektek az önmagatokért való imádkozásról?
3: Anybody?
4: Valaki hallott már ilyen prédikációt?
3: No, it's somebody, one person. Go, good.
4: Egy ember azért van, vagy csak.
3: Hallelujah. So this is going to be somewhat unusual.
4: Tehát ez egy szokatlan dolog, hogy valaki ilyet hallott már.
3: I want to take you to one scripture.
4: Egy igéhez szeretnélek titeket.
3: And let's look at the first letter of Timothy.
4: Az első Timóteus levél.
3: And chapter 4.
4: Negyedik rész,
3: and
4: 1 Timóteus 4:4.
3: We're going to look here. We'll look at verse 15.
4: 15. vers.
3: Meditate on these things.
4: Elmélkedj ezekről a dolgokról.
3: And give yourself entirely to them.
4: És teljesen szánd oda magad ezekre.
3: That your progress may be evident to all.
4: Hogy előre haladás, hogy nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
3: What are these things you're supposed to be meditating upon?
4: Az egyik dolog, amiről itt szó van, miről kell elmélkedni?
3: It's verse 13.
4: 13. versben látjuk ezt.
3: Give attention to reading and to exhortation and to doctrine.
4: Legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.
3: Give attention to these things.
4: Tehát figyeljetek ezekre a dolgokra.
3: This is Paul talking to Timothy.
4: Ezt Pál mondja Timóteusnak.
3: Now meditate upon these things.
4: Elmélkedj ezeken a dolgokra.
3: What's the meditate mean?
4: Mit jelent ez, hogy elmélkedni?
3: Let it revolve around and round in your mind.
4: Azt jelenti, hogy az elménkben újra és újra átforgatni valamit.
3: Come on, don't think about it once, just let it go on and on. Meditate upon it.
4: Tehát ne csak egyszer gondoljatok rá, hanem forgassátok az elmétekben, elmélkedjetek rajta.
3: And give yourself entirely to it.
4: És teljesen szánjátok magatokat oda ennek a dolognak.
3: I wonder how many things you actually give yourself entirely to.
4: Nagyon eltűnődök azon, hogy hány dolognak szánjuk oda teljességében magunkat.
3: Very few.
4: Nagyon kevesen szánjuk oda teljesen ennek magukat.
3: If I ask myself how many things I give myself entirely to.
4: Hogyha megkérdezem magamtól, hogy hányféle dologra szánom magam teljesen oda.
3: Probably not even cleaning my teeth.
4: Valószínűleg még a fogmosás sem teljes odaszánással végzem.
3: Come on. There's very few things we give ourselves entirely to.
4: Nagyon kevés dologra tudjuk teljességében odaszánni magunkat.
3: But Paul tells Timothy, come on, give yourself entirely to these things.
4: De Pál azt mondja Timóteusnak, hogy teljességében szánd oda magad erre a dologra.
3: That your progress may be evident to all.
4: Hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
3: Timothy?
4: Timóteus?
3: Take heed to yourself.
4: Gondot viselj magadról.
3: Take a notice of how you're behaving.
4: Figyelj oda arra, hogy hogyan viselkedsz.
3: Take heed to yourself and to the doctrine.
4: Tehát gondot viselj magadról és a tudományról.
3: Continue in them both, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
4: Maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.
3: You know, every one of us needs to exert a lot of diligence to establish and maintain a godly lifestyle.
4: Mindegyikünknek nagyon szorgalmasan kell azon munkálkodnunk, hogy Isten szerinti életmódot alakítsunk ki és tartsunk meg.
3: Discipline is necessary until a habit is formed.
4: A fegyelemre addig van szükség, amíg egy szokás teljesen be nem vésődik.
3: Anybody got a bad habit?
4: Van itt valaki, akinek van egy rossz szokása esetleg?
3: Anybody like to get a good habit?
4: Van itt valaki, aki szeretne jó szokást?
3: Well, you know, you get a good habit, so psychiatrists tell us.
4: A pszichiáterek szerint az emberben a jó szokás úgy alakul ki.
3: By deliberately doing the same thing every day for 3 weeks.
4: hogy teljes tehát elszántsággal betervezett módon ugyanazt a dolgot csináljuk újra és újra 3 héten keresztül.
3: If you do it every day for 3 weeks,
4: hogyha valamit minden nap csinálunk 3 hétig,
3: you continue to create a habit, a new habit pattern in yourself.
4: Akkor ezzel önmagunkban kialakítunk egy új szokást.
3: Well, one time I experimented with this.
4: Egyszer kísérleteztem ezzel.
3: Anybody ever done this sort of thing?
4: Valaki csinált már ilyet?
3: I experimented.
4: Én kísérleteztem.
3: I needed a new habit.
4: Szükségem volt egy új szokásra.
3: I needed to get up at 5 o'clock in the morning and pray for an hour every day.
4: Rá kellett szoknom, hogy minden nap reggel 5-kor keljek és egy órát imádkozzak.
3: Because God had told me to do it.
4: Mert Isten parancsolta ezt nekem.
3: Now I want to tell you that was the most painful thing I ever heard God tell me to do.
4: El kell mondanom nektek, hogy ez volt a legfájdalmasabb dolog, amit Isten valaha kért tőlem.
3: It was really hard getting up at 5 o'clock in the morning.
4: Nagyon nehéz volt reggel 5-kor felkelnem.
3: You know, by 10 o'clock I was feeling ready to go to bed.
4: Délelőtt 10-re már megint kész voltam lefeküdni, aludni.
3: But that was no good. I've got to stay and do the whole day.
4: De hát ezt nem tehettem meg, ez így nem lett volna jó, egész nap ébren kellett maradnom.
3: I got up at 5 o'clock for 3 weeks continuously.
4: Tehát 3 héten keresztül folyamatosan reggel 5-kor keltem.
3: And you know, after that I didn't even need the alarm clock.
4: És tudjátok, ez után már nem is volt szükségem vekkerórára.
3: A habit was created.
4: Létrejött a szokás.
3: Come on, you can create a new habit.
4: Tehát új szokást alakíthatunk ki.
3: You can do what Paul is telling Timothy.
4: Megtehetitek azt ti is, amit Pál mondott Timóteusnak.
3: Continue in them, and in this, and in doing, you will save both yourself and those who hear you.
4: Maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.
3: Now when it comes to praying for yourself,
4: amikor az önmagunkért való imádkozásról van szó,
3: we need to pray the right kind of prayers.
4: A megfelelő módon kell imádkozni.
3: And I'll tell you where you find them in the Bible.
4: És megmondom nektek, hol találunk ilyen imákat a Bibliában.
3: Now I'm going to give you key verses.
4: Adok nektek kulcsigeverseket.
3: And these key verses are a prayer.
4: Ezek a kulcsfontosságú versek egy imát fognak alkotni.
3: And number one,
4: először is,
3: is that we need to pray for the fear of the Lord.
4: Imádkoznunk kell az Isten félelemért.
3: And the key verse is Psalm 86.
4: És a 86. Zsoltárban van a kulcs.
3: And verse 11.
4: 11. vers.
3: Okay, Psalm 86, verse 11.
4: Tehát 86. Zsoltár.
3: You need to pray this 11. Scripture.
4: Ezt az igét kell imádkoznotok.
3: Teach me your way, O Lord.
4: Ó, Uram, tanítsd meg nekem a te útjaidat.
3: And I will walk in your truth.
4: És akkor te igazságodban fogok járni.
3: Unite my heart to fear your name.
4: És teljes szívvel féljem a te nevedet.
3: Did you read that? Unite my heart to fear your name.
4: Azt írja az ő változata, hogy egyesítsd az én szívemet arra, hogy féljem a te nevedet.
3: That uniting means join my heart together with yours.
4: Az egyesítés azt jelenti, hogy az én szívemet kapcsolod össze a tiéddel.
3: You know, it's a terrible thing to have a divided heart.
4: Szörnyű dolog, ha valakinek megosztott szíve van.
3: And here the psalmist is saying, come on, let's have a single heart.
4: És azt mondja itt a zsoltáros, hogy legyen egy egyirányú szívünk.
3: A one pure heart before our God.
4: Egyetlen tiszta szívünk a mi Istenünk előtt.
3: And let Lord God do that in me.
4: És Uram, tedd ezt meg bennem.
3: And I want to suggest to you that we need to pray that as a prayer.
4: És el akarom mondani nektek, hogy ezt imaként kell mondanunk ezt a verset.
3: Teach me, Lord God.
4: Taníts engem, Uram Isten.
3: Unite my heart to fear your name.
4: És egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
3: Now what's this fear of the Lord?
4: Mi ez az Isten félelem?
3: Now I want to just read you something here that I prepared.
4: Szeretnék valamit felolvasni nektek, amit előkészítettem.
3: The fear of the Lord is reverence for God, which leads to obedience.
4: Az Isten félelem, az Úr félelme, Isten iránti tisztelet, ami engedelmességhez vezet.
3: It's because you realize God's power.
4: Ezt azért történik bennünk, mert felismerjük Isten erejét.
3: As well as his love for you.
4: Valamint az irántunk való szeretetét.
3: You know, the fear of the Lord becomes the controlling motive of our whole lives.
4: Tudjátok, ilyenkor Isten félelem lesz az irányító tényező az egész életünkben.
3: It takes charge in every area of our life.
4: Életünk minden területét irányítani fogja.
3: It's not that we're just frightened of retribution.
4: Ez nem arról szól, hogy félünk a visszaütéstől, a bosszútól vagy a büntetéstől.
3: We fear God because we know who he is.
4: Azért féljük Istent, mert tudjuk, hogy ő kicsoda.
3: And we don't want to displease him because we love him so much.
4: És olyan nagyon szeretjük őt, hogy nem akarunk a kedve ellen tenni.
3: It's a glorious fear. It's a good fear.
4: Ez egy dicsőség, és ez egy jó félelem.
3: And this fear covers all moral issues and all spiritual issues.
4: És ez az Isten félelem minden erkölcsi kérdést befolyásol, és minden szellemi kérdést.
3: So what is our prayer?
4: Tehát mit imádkozunk?
3: Lord, teach me your way, O Lord.
4: Mutasd meg nekem, tanítsd meg nekem a te utaidat, ó Uram.
3: That I will walk in your truth.
4: Hogy járhassak a te igazságodban.
3: Unite my heart to fear your name, Lord.
4: És egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet, Uram.
3: You know, the fear of the Lord is one of the greatest blessings we can have in our lives.
4: Tudjátok, az Isten félelem az egyik legnagyobb áldás, ami az életünket érheti.
3: Psalm 111, verse 10.
4: A 111. Zsoltár 10.
3: It says the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
4: Azt mondja, hogy az Isten félelem a bölcsesség kezdete.
3: James says if we lack wisdom, we ought to ask him.
4: De Jakab azt mondja, hogy ha nincs bölcsességünk, kérjük Istentől.
3: But you're not likely to get much wisdom if you haven't got the fear of the Lord.
4: De hát túl sok bölcsességre nem tudunk szert tenni, ha nem féljük az Urat.
3: Now, what are the results of fearing the Lord?
4: Az Úr félelmének mik az eredményei?
3: Proverbs 8 and verse 13.
4: Példabeszédek 8:13.
3: The fear of the Lord is to hate evil.
4: Az Úr félelme a gonosz gyűlölése.
3: Pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth I hate.
4: Gyűlölöm a gőget, a felfúvalkodottságot, a gonosz utat és az elfordult nyelvet.
3: Proverbs 16 verse 6.
4: Példabeszédek 16:6.
3: The fear of the Lord will cause you to depart from evil.
4: Az Isten félelem arra késztet minket, hogy eltávozzunk a gonosztól.
3: Come on, isn't this a good prayer to pray?
4: Nem jó ima ez, amit mondhatunk?
3: Come on, we need to pray for ourselves.
4: Önmagunkért kell ezt imádkoznunk.
3: God, cause the fear of the Lord to stir up in my heart.
4: Uram, gerjeszt fel a szívemben az a félelmedet.
3: There's a lot of people get so disappointed their prayers don't get answered.
4: Nagyon sok ember nagyon csalódottá válik azért, mert nem kap választ az imáira.
3: Or they feel ineffective in the place of prayer.
4: Úgy érzik, hogy hatástalanok az imái.
3: And you know, the root of that could well be because we've not learned to walk in the fear of the Lord.
4: És ennek nagyon is lehet az az oka, hogy nem tanultunk meg az Úr félelmében járni.
3: There's great promises for those who walk in the fear of the Lord.
4: Nagyszerű ígéreteket kapnak azok, akik az Úr félelmében járnak.
3: And one of them is that you get your prayers answered.
4: És ez az egyik dolog, ami kell ahhoz, hogy az imáinkra választ kapjunk.
3: There's a wonderful scripture in Proverbs chapter 1 and verse 28.
4: A példabeszédek 1:28, ez egy csodálatos ige.
3: Listen to this.
4: Figyeljétek.
3: Then they will call on me and I will not answer.
4: Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg.
3: They will seek me diligently, but they will not find me.
4: Keresnek engem szorgalmasan, de meg nem találnak.
3: Why?
4: Miért?
3: Because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord.
4: Azért, hogy gyűlölték a bölcsességet és az Úrnak félelmét nem választották.
3: Did you hear that? They did not choose the fear of the Lord.
4: Hallottátok? Nem döntöttek úgy, hogy félni fogják az Urat.
3: So what's that telling you? You can choose the fear of the Lord.
4: Ebből megtudhatjuk, hogy dönthetünk úgy, hogy félni fogjuk az Urat.
3: And I tell you, it's upon us to choose the fear of the Lord.
4: We
3: must do it.
4: És meg kell mondanom nektek, hogy muszáj, hogy megtegyük azt, hogy úgy döntsünk, hogy féljük az Urat.
3: They would have none of my counsel and despised my every rebuke.
4: Nem engedtek az én tanácsomnak, megvetették minden én feddésemet.
3: Listen, therefore they shall eat the fruit of their own way and be filled with all their own fancies.
4: Figyeljetek, esznek azért az ő útjuknak gyümölcséből és az ő tanácsukból megelégednek.
3: But whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil.
4: Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől.
3: Hallelujah. The fear of the Lord can take such control in our lives.
4: Az Úr félelme át kell, hogy vegye az uralmat az életünkben.
3: But come on, you and I have got to choose it.
4: De nektek és nekem így kell döntenünk, hogy irányítson minket ez.
3: So we're going to pray for the fear of the Lord.
4: Hát imádkozni fogunk az Úr félelméért.
3: And tell you what else it will do for us? It will cause us to turn away from sin.
4: És mi lesz ennek az egyik eredménye? Az, hogy elfordulunk a bűntől.
3: Psalm 66.
4: 66. Zsoltár.
3: Let's look at Psalm 66 verse 16.
4: A 66. Zsoltár 16. verse.
3: Come and hear all you who fear God.
4: Jöjjetek el és halljátok meg.
3: And I will declare what
4: az Urat.
3: And I will declare what he's done for my soul.
4: Hadd beszélem el nektek, miket cselekedett az én lelkemmel.
3: I cried to him with my mouth and he was extolled with my tongue.
4: Hozzá kiállték az én szájammal és magasztalás volt nyelvem alatt.
3: God has certainly heard me, verse 19. He has attended to the voice of my prayer.
4: 19. vers, Hallelujah. Meghallgatott Isten figyelmezett könyörgésem szavára.
3: Yes. He will answer our prayers.
4: Igen, ő válaszol az imáinkat.
3: He will do that for us.
4: Megteszi.
3: But you know, he's really looking for us to turn away from sin.
4: De igazából azt akarja, hogy forduljunk el a bűntől.
3: It's possible. We've been going along our Christian lives for 10 years, 12 years, 15 years.
4: Lehetséges, hogy éljük a keresztény életünket 10, 12, 15 évig.
3: And it's possible just to sort of begin to plateau off.
4: És elképzelhető, hogy egy ilyen helyzetben egyszerűen csak úgy megállapodunk, ellaposodunk.
3: And we just begin to tolerate certain sin in our lives.
4: És elkezdünk bizonyos bűnöket megtűrni az életünkben.
3: Come on, that's true, isn't it?
4: Igaz, nem?
3: It's true.
4: Így van, ugye?
3: You know, because we feel that's me. I'm just always like that.
4: Mert úgy érezzük, hogy hát én már csak ilyen vagyok, én mindig is ilyen voltam.
3: But God has got better things for us.
4: De Isten jobb dolgokat tartogat nekünk.
3: And part of our prayer life.
4: És az ima életünk egy része.
3: Is that we should be continuously being changed.
4: Az kell, hogy legyen, hogy folyamatosan változzunk.
3: But it doesn't happen by chance.
4: De ez nem véletlenül történik meg.
3: There are certain things that you and I have to do.
4: Bizonyos dolgokat nekünk is meg kell ezért tennünk.
3: And it seems the more we go on in our Christian life.
4: És úgy tűnik, hogy minél inkább folytatjuk a keresztény életet,
3: the steps to take it, to getting into the new thing seem to be higher.
4: Úgy tűnik, hogy minden egyes lépcsőfok, ami ahhoz vezet, hogy a következő szintre fellépjünk, mindig magasabbak a lépcsők.
3: Come on, when you're a new Christian, you just all walked into the goodness of God.
4: Amikor az ember friss keresztény, szinte csak úgy belesétel Isten jóságába.
3: Now you've got to make a deliberate choice. Lord, I want you.
4: De most már határozottan el kell döntenünk, hogy Uram, én téged akarlak.
3: I don't want that sin.
4: Nem akarom ezt a bűnt.
3: Lord, I'm beginning to hate that sin.
4: Uram, elkezdem gyűlölni ezt a bűnt.
3: Help me to hate the sin.
4: Segíts, Uram, hogy tudjam
3: Lord,
4: gyűlölni.
3: Lord, I don't hate it enough to get rid of it.
4: Mert nem tudsz addig megszabadulni tőle, míg nem gyűlölöd.
3: Do something in my heart, Lord.
4: Uram, tegyél valamit a szívemmel.
3: The fear of the Lord.
4: Az Úr félelme.
3: Oh God, give us the fear of the Lord.
4: Ó, Uram, add meg nekünk a te félelmedet.
3: That we will hate evil.
4: Hogy gyűlöljük a gonoszt.
3: He really do a work in our lives.
4: Isten valóban munkát fog végezni a szívünkben.
3: And then he'll bring us to a place of real answered prayer.
4: És eljutat odáig, hogy valóban válaszokat kapjunk az imáinkra.
3: It is said of the Lord Jesus Christ.
4: Az Úr Jézus Krisztusra mondja az ige.
3: He loved righteousness and hated iniquity.
4: Hogy szerette az igazságot és gyűlölte a gonoszságot.
3: He loved righteousness and hated iniquity.
4: Szerette az igazságot és gyűlölte a vétket.
3: Come on, we're supposed to be like the Son.
4: Nekünk is olyanoknak kell lennünk, amilyen a fiú.
3: You know, it's easy for us to do it in other people's lives.
4: Tudjátok, más emberek életében könnyen tesszük a kiigazítást.
3: But tonight I want to talk about your life.
4: De ma este a te életedről szeretnék beszélni.
3: I want you to start hating iniquity here.
4: Azt akarom, hogy elkezd gyűlölni az ott benned levő bűnt, vétket.
3: And loving his righteousness.
4: És szeresd az ő igazságát.
3: I know I'm talking to real good saints.
4: Tudom, hogy nagyon jó szenteknek beszélek itt.
3: But you know, I happen to know that even real good saints have a few problems sometimes.
4: De tudjátok, én történetesen tudom, hogy néha még az egészen jó szenteknek is vannak néha problémáik.
3: Hallelujah! Can you turn with me to Proverbs, please, chapter 8?
4: Példabeszélek 8-hoz lapozzunk.
3: 8 and verse 13.
4: És 13. vers.
3: It says there, come on, you can write this scripture down. The fear of the Lord is to hate evil.
4: Leírhatjátok ezt a verset. Az Úr félelme a gonosz gyűlölése.
3: Hallelujah. God is on our side to help us to hate evil.
4: Isten a mi oldalunkon van, és segít nekünk gyűlölni a gonoszt.
3: The next thing it will do for you.
4: A következő eredménye ennek az lesz.
3: Bring you to a place of wonderful obedience.
4: Hogy eljutunk a csodálatos engedelmességig.
3: It will cause you to tremble at his word.
4: Remegni fogunk az Úr szavára.
3: Isaiah 66 verse 2.
4: Ézsaiás 66:2.
3: Okay, when was the last time you really read the word of God and it so hit you, you trembled at his word?
4: Mikor történt veletek utoljára, hogy Isten igéjét olvastátok, és annyira belbevágott titeket, hogy elkezdtetek remegni az ő szavának a hatására?
3: Perhaps you remember that when you were a new believer.
4: Talán emlékeztek, amikor friss hívők voltatok.
3: Oh, wouldn't it be good to have that again?
4: Nem lenne jó újra ugyanazt átélni?
3: Lord Jesus, let me tremble at your word.
4: Úr Jézus, hadd remegjek a te szavadra.
3: Let every word that comes out of your mouth be like fire in me.
4: Legyen minden szádból kijövő szó tűz bennem.
3: Let every word be so relevant to me.
4: Minden szavad vonatkozó rám annyira.
3: Let it cause me to run to obey it, Lord.
4: Hogy arra késztessen, hogy futva engedelmeskedjek neked.
3: Come on, the fear of the Lord.
4: Az Úr félelme.
3: Lord, unite my heart to fear your name.
4: Uram, egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
3: I tell you, this will change your behavior in every conceivable way.
4: Ez minden elképzelhető módon megváltoztatja a viselkedésünket.
3: Your relationships at work.
4: A munkahelyi kapcsolataitokat.
3: And in marriage.
4: A házasságotokat.
3: Your attitudes.
4: A hozzáállásaitokat.
3: You remember King David, David with King Saul.
4: Emlékeztek a leendő Dávid király és az akkori Saul király történetére?
3: In 1 Samuel in chapter 24,
4: 24-ben,
3: is that story when David had the opportunity to kill King Saul.
4: Ez volt az, amikor lehetősége volt Dávidnak Saul királyt megölni.
3: And you remember he cut a piece off the garment, off from the edge of the garment of King Saul. You remember that story?
4: És emlékeztek a történetre, amikor Dávid levágta a Saul király köntösének a sarkát.
3: But afterwards his heart was smitten.
4: De utána ez teljesen a szíve, mint hogy belevágtak volna.
3: And he asked the Lord to forgive him.
4: És bocsánatot kért az Úrtól ezért.
3: Now, come on, he needed to kill that man.
4: Hiszen végül is meg is ölhette volna ezt az embert.
3: King Saul was a major problem. King Saul was a major problem to David.
4: Hiszen Saul király komoly problémákat jelentett neki.
3: And it would have been a good idea from David's point of view. Just kill him.
4: David szempontjából nem volt, lett volna jó ötlet megölni.
3: But he couldn't do it.
4: De nem tudta megtenni.
3: I can't touch the Lord's anointed.
4: Nem érinthetem az Úr felkentjét.
3: What was that?
4: Mi volt ez?
3: The fear of the Lord kept him.
4: Az Úr félelme tartotta vissza.
3: Do you know, sometimes we read those testimonies of people just got saved.
4: Tudjátok, néha olvasunk olyan bizonyságtételeket, hogy emberek egyszerűen üdvösséget nyernek.
3: And I've known people even go to the police and own up to terrible crimes.
4: És ismerek olyan embereket, tudok olyanokról, akik elmentek a rendőrségre és feladták magukat szörnyű bűntények miatt.
3: What makes them do it?
4: Mitől tették ezt?
3: The fear of God's come upon them.
4: Az Isten félelem szárt rájuk.
3: They cannot live with sin.
4: Nem élhetnek együtt a bűnnel.
3: Now you know we walk with the Lord.
4: For
3: a little bit longer.
4: Tudjátok, aztán még egy kicsit tovább járunk az Úrral.
3: And we start living with sin.
4: És elkezdünk együtt élni a bűnnel.
3: I wonder if there's something you need to run to the police and confess.
4: Nem tudom, hogy van-e valami, ami miatt nektek kéne a rendőrségre futnotok, hogy bevalljátok.
3: Or you need to confess to your husband or to your wife.
4: Vagy a férjednek, vagy a feleségednek kell megvallanod valamit.
3: Or to your boss at work.
4: Vagy a munkahelyi főnöködnek.
3: Wow, we don't want to talk like that.
4: Hát nem szeretnénk így beszélni.
3: But I tell you, if the fear of the Lord comes.
4: De mondom nektek, ha jön az Isten félelem.
3: Things will get cleaned up.
4: Akkor elkezdenek megtisztulni a dolgok.
3: You remember when Ananias and Sapphira they lied to God, lied to the Holy Spirit.
4: Emlékeztek Ananiás és Szafira esetére, akik hazudtak a Szent Szellemnek, hazudtak az Úrnak.
3: Why? They didn't fear the Lord.
4: Miért? Mert nem félték az Urat.
3: Now I want to turn you one scripture, Genesis in chapter 22.
4: Szeretném, hogyha az 1 Mózes 22-höz lapoznátok.
3: Passage you know well.
4: Ez egy jól ismert ige szakasz.
3: Here Abraham is offering up his son Isaac.
4: Abraham itt ajánlja fel áldozatként a fiát Izsákot az Úrnak.
3: You know, this is so foundational.
4: Ez annyira alapvető, tudjátok.
3: And the Lord was not going to allow that this line of Abraham to continue.
4: This line.
3: His line, his heritage.
4: Tehát Isten nem akarta, hogy Abraham öröksége.
3: The seed of Abraham was not going to be the blessing in the earth.
4: Mert Ábrahám magva nem lett volna áldás a földön, hogyha ott Izsák meghalt volna.
3: Unless something was proven.
4: Csak akkor volt ez lehetséges, hogyha valami bebizonyítatik.
3: And here is Abraham taking Isaac, his only beloved son, his son.
4: És itt van Ábrahám, aki veszi az egyszülött szeretett fiát.
3: And you know the story, he offers him up.
4: És ismeritek a történetet, kész feláldozni őt.
3: And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son.
4: És Ábrahám kinyújtotta a kezét, fogta a kést, hogy megölje a fiát.
3: And the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am.
4: És akkor az Úr angyala kiáltott a mennyből neki, hogy Ábrahám, Ábrahám, ő pedig mondta, hogy itt vagyok.
3: He said, don't lay your hand on the lad.
4: És azt mondta, ne tedd a te kezedet a fiúra.
3: Or do anything to him.
4: Ne tegyél vele semmi rossza.
3: Listen to what the Lord says.
4: Figyeljétek, mit mond az Úr.
3: Now I know you fear God.
4: Most már tudom, hogy féled Istent.
3: God wanted a line, a seed.
4: Isten akart egy magot.
3: Which feared God.
4: Aki féli Istent.
3: Come on, we're the seed, we're of the seed of Abraham.
4: Mi is Ábrahám magva vagyunk.
3: He proved he feared God.
4: Ő bebizonyította, hogy féli Istent.
3: I don't believe Abraham's son I don't believe Abraham would have been chosen if he hadn't feared the Lord.
4: Én azt gondolom, hogy Isten nem választotta volna Ábrahámot, ha nem félte volna az Urat.
3: That was the most mighty test.
4: Ez volt a legnagyobb próba.
3: And God's looking for hearts who are like Abraham's heart.
4: És Isten a szíveket nézi, hogy kinek a szíve olyan, mint Ábrahámé.
3: Come on, the seed should be like the first seed.
4: A magnak olyannak kell lenni, mint az első magnak, amiből származik.
3: We should be like Abraham in our attitude.
4: A hozzáállásunknak olyannak kell lennie, mint Ábrahámé volt.
3: We should be like the Lord Jesus in his attitude.
4: Olyan hozzáállásunknak kell lennie, ami az Úr Jézusnak volt.
3: Come on, we should fear God.
4: Félnünk kell Istent.
3: And God is looking for that in our hearts.
4: És Isten ezt keresi a szívünkben.
3: Unite my heart to fear your name, O Lord.
4: Ó Uram, egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
3: I want you to really pray that.
4: Szeretném, hogyha komolyan imádkoznátok ezért.
3: Psalm 25, verse 14 says.
4: 25. Zsoltár 14. verse azt mondja.
3: The secret of the Lord is with them that fear him.
4: Az Úr titka azokkal van, akik félik őt.
3: That secret is friendship.
4: Ez a titok, ez a barátság.
3: It's the idea is that like God sits down with you with friends and he shares with you.
4: Ez olyan, mint hogy Isten leül veletek, mint barátaival, és elmondaná a dolgait.
3: And so you're brought into the inner councils of the Lord.
4: Tehát bekerültök az Úr belső tanácsosainak a körébe.
3: What a privilege for those who fear the Lord.
4: Micsoda kiváltság ez azoknak, akik félik az Urat.
3: We're brought into his inner councils.
4: Bekerülünk az ő belső tanácsába.
3: And he shares things with us.
4: És ő megoszt velünk dolgokat.
3: We have free access to him.
4: Szabadon oda mehetünk hozzá.
3: This is for those who fear the Lord.
4: Ez azoknak jár, akik félik az Urat.
3: Malachi and chapter 2. Chapter 4, verse 2.
4: Malakiás 4:2.
3: Listen to this.
4: Figyeljétek.
3: But to you who fear my name,
4: de nektek, akik félitek a nevemet,
3: the Son of Righteousness will rise with healing in his wings.
4: Itt van. Az igazságnak napja felkél.
3: And you should go out and grow fat like store-fed calves.
4: És kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.
3: Come on, let's look at that again.
4: Nézzük meg
3: újra. If we fear the Lord, he rises with healing in his wings over us.
4: Hogyha féljük az Urat, akkor ő fölöttünk felkel, mint a nap gyógyulással az ő szárnyaiba.
3: You know, I firmly believe that if we walk in the fear of God, we can walk in divine health.
4: Én komolyan hiszem, hogy ha Isten félelmében járunk, akkor isteni egészségben járhatunk.
3: Come on, we can claim that scripture.
4: Igényelhetjük magunknak ezt az igényt.
3: We're walking under the wings of healing. Oh, hallelujah.
4: Az gyógyító szárnyai alatt járhatunk.
3: Come on, you can be healthy and you can be whole.
4: Épek és egészségesek lehettek.
3: Come on, it changes your attitude because you fear your God.
4: Megváltozik a hozzáállásotok, mert félitek Istent.
3: Look at the next verse.
4: Következő vers.
3: You should trample on the wicked.
4: És széttapodjátok a gonoszokat.
3: And they should be ashes under your feet, the soles of your feet.
4: És porrá lesznek lábaitok nyomása alatt.
3: Hallelujah. So you're going to be one who has victory over the powers of darkness if you fear the Lord.
4: Tehát ha félitek az Urat, akkor győzhettek a sötétség erői fölött.
3: Come on, we're going to pray for the fear of the Lord.
4: Imádkozni fogunk az Úr félelméért.
3: I want to really encourage you. You know, this might sound like a small thing, but this can change your life.
4: Valóban bátorítalak titeket ebben, mert ez lehet, hogy nem hangzik egy túl nagy dolognak, de mégis megváltoztatja az életeteket.
3: I want you to really know what it is to walk in the fear of the Lord.
4: Szeretném, hogyha valóban tudnátok, mit jelent az Úr félelmében járni.
3: In Hebrews chapter 5 verse 7.
4: A Zsidó 5:7-ben.
3: It tells you there that the Lord Jesus, listen to this, who in the days of his flesh, when he offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, he was heard because of his godly fear. That's Hebrews 5:7.
4: Hebrews 5:7. Tehát Zsidó 5:7 lesz ez mindjárt.
3: Well done. Good.
4: Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért.
3: Look at Jesus.
4: Nézzétek Jézust.
3: Because of his godly fear he was heard.
4: Az Isten félelme miatt hallgattatott meg.
3: There are so many promises concerning the fear of the Lord and answered prayer.
4: Nagyon sok ígéret kötődik az Úr félelméhez és azzal kapcsolatban az imára adott válaszokhoz.
3: Now the next one verse of scripture I want to give you for a prayer.
4: A következő ige, amit az imáról akarok nektek mondani.
3: This is your next prayer.
4: Ez a következő imátok.
3: Matthew chapter 5 verse 8.
4: Máté 5:8.
3: 5 verse 8. An Máté excellent 5, prayer for 8. Yourself.
4: Kiváló ima, amit magatokért mondhattok.
3: Okay. Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
4: Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.
3: I can't tell you how much I love this passage of scripture.
4: Nem tudom nektek elmondani, mennyire szeretem ezt az igét.
3: It's one of my favorite passages of scripture.
4: Az egyik kedvenc igém.
3: Just these beatitudes.
4: Ezek a boldog mondások.
3: Oh, they bless my heart so deeply.
4: Nagyon mély áldást jelentenek a szívemnek.
3: Blessed are the pure in heart.
4: Boldogok, akiknek szívük tiszta.
3: They shall see God.
4: Mert ők az Istent meglátják.
3: Now, are you like me? I'm like a little girl.
4: Nem tudom, hogy ti olyanok vagytok-e, mint én olyan vagyok, mint egy kislány.
3: You know, that Bible says, I'll see God.
4: Ez a Biblia azt mondja, hogy én meg fogom látni Istent.
3: So I say, okay, God.
4: Tehát azt mondom, rendben, Uram.
3: You said it.
4: Te mondtad.
3: I want to see you.
4: Látni akarlak téged.
3: Blessed are the pure in heart.
4: Áldottak a tiszta szívűek.
3: And what is blessed?
4: Mit jelent az, hogy áldott, boldog?
3: Happy.
4: Boldog.
3: Come on, we can be happy.
4: Lehetünk boldogok.
3: Happy are the pure in heart.
4: Boldogok a tiszta szívűek.
3: Is that good?
4: Nem nagyszerű ez?
3: But we can do with some happy people.
4: Úgyhogy lehetünk mi is boldog emberek itt néhányan.
3: Because you're pure in heart, it doesn't mean you've got a straight face and you're very serious.
4: Az, hogy a boldogok vagytok a szívetekben, akkor nem ilyen teljesen
3: no.
4: Sima a képetek, nem vagytok nagyon komolyak.
3: Yeah, happy are the pure in heart.
4: Hanem boldogok a tiszta szívűek.
3: They shall see God.
4: Meglátják Istent.
3: Oh, praise your name.
4: Dicsőség az Úrnak.
3: Look at Psalm 24.
4: 24. Zsoltár.
3: Psalm 24.
4: 24. Zsoltár.
3: There's so many psalms I could take you to, but this will do for now.
4: De nagyon sok Zsoltárhoz vihetnélek titeket, de ez most arra jó lesz.
3: Who can ascend to the hill of the Lord? Verse 3.
4: Harmadik vers.
3: He who stands in his holy place.
4: Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén.
3: He who has clean hands and a pure heart.
4: Az ártatlan kezű és tiszta szívű.
3: Oh, don't you want a pure heart?
4: Nem akartok tiszta szívet?
3: You know, pure by God's standards.
4: Ez olyan tiszta, ami Isten mércéje szerint tiszta.
3: Oh, you know, it's the delight of my heart. I want a pure heart.
4: Ez a szívemnek az öröme nekem is, hogy én tiszta szívet akarok.
3: Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
4: Teremts bennem tiszta szívet, ó Isten, és a erős szellemet, a te szellemedet új is meg bennem.
3: I want to tell you these past months.
4: El akarom mondani nektek, hogy az elmúlt hónapban.
3: I have prayed that scripture again and again and again.
4: Újra és újra imádkoztam ezt az igét.
3: Create in me a clean heart, O God.
4: Ó Uram, teremts bennem tiszta szívet.
3: And renew a right spirit within me.
4: És újíts meg bennem a megfelelő szellemet.
3: And you know what? I've been converted, well, 40, more than 40 years.
4: Tudjátok, több mint 40 évvel ezelőtt tértem meg.
3: So I've walked with Jesus a long time.
4: Tehát már elég régen járok Jézussal.
3: But recently I got intolerant with myself.
4: De nemrég teljesen türelmetlenné váltam magammal szemben.
3: I thought, Lord, I don't want to have these reactions.
4: Azt mondtam, hogy Uram, én nem akarok ilyen rosszul reagálni.
3: I don't want to speak in a way which hurts another person.
4: Nem akarok úgy beszélni, hogy az bántson valaki mást.
3: And you know, when you've lived a little while, you get some habits.
4: És tudjátok, ha az ember már él egy ideje, akkor kialakulnak bizonyos szokásai.
3: Even the way you speak is a habit.
4: Még az is egy szokás, ahogyan beszélünk.
3: And I felt, Lord, you can change my habits however long I've had them.
4: És azt mondtam, hogy Uram, te meg tudod változtatni a szokásaimat, akármilyen régen élek azokban.
3: I started praying.
4: Úgy elkezdtem imádkozni.
3: Create in me a clean heart, O God.
4: Ó Isten, teremts bennem tiszta szívet.
3: And renew a right spirit in me.
4: És újítsd meg bennem a megfelelő szellemet.
3: Oh, blessed are the pure in heart.
4: Áldottak a tiszta szívűek.
3: They shall see God.
4: Mert meglátják Istent.
3: When we see him, we should be like him.
4: És amikor látjuk őt, olyanokká válunk, amilyen ő.
3: Pure as he's pure.
4: Olyan tiszták leszünk, amilyen ő.
3: Holy as he's holy.
4: Olyan szentek, amilyen ő.
3: Oh, makes me feel good.
4: Ettől nagyon jól érzem magam.
3: Is that what you want?
4: Ti nem ezt akarjátok?
3: Oh, hallelujah. You know, God wants that for us as well.
4: Isten is ezt akarja számunkra.
3: He really desires it for us.
4: Valóban ez a vágya a számunkra magammal szemben.
3: I thought, Lord, I don't want to have these reactions.
4: Azt mondtam, hogy Uram, én nem akarok ilyen rosszul reagálni.
3: I don't want to speak in a way which hurts another person.
4: Nem akarok úgy beszélni, hogy az bántson valaki mást.
3: And you know, when you've lived a little while, you get some habits.
4: És tudjátok, ha az ember már él egy ideje, akkor kialakulnak bizonyos szokásai.
3: Even the way you speak is a habit.
4: Még az is egy szokás, ahogyan beszélünk.
3: And I felt, Lord, you can change my habits however long I've had them.
4: És azt mondtam, hogy Uram, te meg tudod változtatni a szokásaimat, akármilyen régen élek azokban.
3: I started praying.
4: Úgy elkezdtem imádkozni.
3: Create in me a clean heart, O God.
4: Ó Isten, teremts bennem tiszta szívet.
3: And renew a right spirit in me.
4: És újíts meg bennem a megfelelő szellemet.
3: Oh, blessed are the pure in heart.
4: Áldottak a tiszta szívűek.
3: They shall see God.
4: Mert meglátják Istent.
3: When we see him, we should be like him.
4: És amikor látjuk őt, olyanokká válunk, amilyen ő.
3: Pure as he's pure.
4: Olyan tiszták leszünk, amilyen ő.
3: Holy as he's holy.
4: Olyan szentek, amilyen ő.
3: Oh, makes me feel good.
4: Ettől nagyon jól érzem magam.
3: Is that what you want?
4: Ti nem ezt akarjátok?
3: Oh, hallelujah. You know, God wants that for us as well.
4: Isten is ezt akarja számunkra.
3: He really desires it for us.
4: Valóban ez a

0: being.
1: Elkezdtem imádkozni.
0: Create in me a clean heart, O God.
1: Ó Isten, teremts bennem tiszta szívet.
0: And renew a right spirit in me.
1: És új is meg bennem a megfelelő szellemet.
0: Oh, blessed are the pure in heart.
1: Áldottak a tiszta szívűek.
0: They shall see God.
1: Mert meglátják Istent.
0: When we see him, we should be like him.
1: És amikor látjuk őt, olyanokká válunk, amilyen ő.
0: Pure as he's pure.
1: Olyan tiszták leszünk, amilyen ő.
0: Holy as he's holy.
1: Olyan szentek, amilyen ő.
0: Oh, makes me feel good.
1: Ettől nagyon jól érzem magam.
0: Is that what you want?
1: Ti nem ezt akarjátok?
0: Oh, hallelujah. You know, God wants that for us as well.
1: Isten is ezt akarja a számunkra.
0: He really desires it for us.
1: Valóban ez a vágya a számunkra.
0: Let's look at Luke's Gospel chapter 16.
1: Nézzük meg a Lukács 16-ot.
0: Luke's Gospel chapter 16 and verse 15.
1: 15. vers. Lukács 16:15.
0: Look at this.
1: Nézzétek.
0: And this is talking about the love of money.
1: A pénz szeretetéről van itt szó.
0: And it, verse 14 says the Pharisees who were lovers of money.
1: A 14. vers a farizeusokról beszél, akik pénzszeretők voltak.
0: You know, I'm afraid that Christians even can be lovers of money.
1: Tartok tőle, hogy még keresztények is lehetnek a pénzszeretői.
0: Anybody here?
1: Van itt valaki esetleg itt, aki ilyen?
0: You know, we can just love the stuff.
1: Lehet, hogy egyszerűen szeretjük azt, ha van.
0: But God doesn't want us to be lovers of money.
1: De Isten nem akarja, hogy a pénz szeretői legyünk.
0: He wants us to be lovers of God.
1: Azt akarja, hogy Istent szeressük.
0: And verse 15.
1: 15. vers.
0: He said to these scribes and Pharisees.
1: Azt mondta ezeknek az írás tudóknak és farizeusoknak.
0: You are those who justify yourselves before men, but God knows your hearts.
1: Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok, de az Isten ismeri a ti szíveteket.
0: What for what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God.
1: Mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos.
0: You know that's an important scripture.
1: Tudjátok, ez egy fontos ige.
0: Because we live in a world where many things are so right in this world.
1: Mert egy olyan világban élünk, ahol olyan sok dolog van, ami e világ szerint helyes és jó.
0: But absolutely wrong in the kingdom of God.
1: De teljesen rossz Isten királysága szempontjából.
0: And you and I have got to side with the kingdom of God.
1: És nektek és nekem Isten királysága mellett kell állást foglalnunk.
0: Come on, you have a decision to make.
1: Döntést kell hoznunk.
0: And we have that decision and we say yes, Lord.
1: Meghozzuk ezt a döntést, és azt mondjuk, igen, Uram.
0: I'm gonna agree with you.
1: Veled értek egyet.
0: I'm gonna do what you say.
1: Azt teszem, amit te mondasz.
0: I desire, Lord, to be free from sin.
1: Uram, arra vágyok, hogy tiszta legyek a bűntől, szabad legyek a bűntől.
0: Look at Jeremiah, chapter 17.
1: Nézzük meg a Jeremiás 17-et.
0: I wonder how many people have read this scripture recently.
1: Nem tudom, hanyan olvastátok a közelmúltban ezt az igét.
0: 17 verse 9.
1: A 9. verset, 17. részben.
0: The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?
1: Csalárdob a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt?
0: I, the Lord, search the heart and test the mind.
1: Én az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a vesséket, vagy az elmét vizsgálom.
0: Even to give to every man according to his ways, according to the fruit of his doings.
1: Hogy megfizessek kinek-kinek az ő uta szerint, és cselekedeteinek gyümölcse szerint.
0: You know, it'd be a good idea to say, Lord, search my heart.
1: Nem lenne jó ötlet azt mondani, hogy Uram, kutass a szívemben.
0: It might be painful.
1: Lehet, hogy fájdalmas lesz.
0: But I tell you, it will be healing in the end.
1: De mondom nektek, hogy a vége gyógyulás lesz.
0: The Lord says, I, the Lord, search the heart.
1: Az Úr azt mondja, én az Úr kutatok a szívben, vizsgálom a szívet.
0: When I was a new Christian,
1: amikor friss hívő voltam,
0: and I was seeking to be baptized in the Holy Spirit,
1: és nagyon akartam bemerülni Szent Szellembe,
0: I remember saying to the Lord,
1: emlékszem, hogy ezt mondtam az Úrnak,
0: I want you to turn every stone in my life over.
1: Azt akarom, hogy az életemben minden rögnyi talajt forgass meg.
0: Get to the very bottom.
1: És minden követ mozgass meg, és juss el a legaljára.
0: Don't let anything be left.
1: Ne engedd, hogy bármi maradjon bennem.
0: Examine every place.
1: Minden csücsköt vizsgálj meg.
0: Turn over every stone.

0: Minden követ forgass meg.
1: And when I was doing this,
0: és amikor ezt tettem,
1: I remember saying to the Lord,
0: emlékszem, hogy ezt mondtam az Úrnak.
1: Oh God, forgive me for being so sarcastic.
0: Ó, Uram, bocsáss meg nekem azért, hogy olyan ironikus voltam, olyan gúnyos.
1: Oh Lord, deliver me from being sarcastic.
0: Uram, a szarkazmustól tisztíts meg engem, szabadíts meg.
1: And he said to me,
0: és azt mondta nekem az Úr,
1: Eileen, you love it.
0: Eileen, te szeretsz ilyen lenni.
1: You know, there's sin in your life.
0: Tudjátok, bűn van az életetekben olyan,
1: it's there because you love it.
0: Ami azért van ott, mert szeretitek.
1: Oh Lord,
0: ó Uram,
1: search my heart.
0: Vizsgáld meg a szívemet.
1: My heart is deceitful above all things.
0: Mert az én szívem csalárdabb mindennél.
1: Search my heart.
0: Vizsgáld meg a szívemet.
1: Oh Lord,
0: ó Uram,
1: blessed are the pure in heart.
0: Áldottak a tiszta szívűek.
1: They shall see God.
0: Mert ők meglátják Istent.
1: Give me a pure heart, Lord.
0: Uram, adj nekem egy tiszta szívet.
1: Anybody want to pray that?
0: Van, aki azt akarja imádkozni?
1: Yes, Lord. Give me a pure heart.
0: Uram, adj nekem egy tiszta szívet.
1: You know what happens when you get a pure heart?
0: Amikor tiszta szívünk lesz,
1: your conscience gets very sensitive.
0: Akkor a lelki ismeretünk nagyon érzékenyé válik.
1: Let's look at Hebrews in chapter 10.
0: Nézzük meg a zsidó levél 10-et.
1: Hebrews in chapter 10.
0: Zsidó 10.
1: I'm giving you lots of scriptures, aren't I?
0: Nagyon sok igét mondok, igaz?
1: You'll have a book to write.
0: Egy egész könyvet lehet erről írni.
1: Hebrews in chapter 10, verse 22.
0: Zsidó 10, 22.
1: Are you there? Mm. Let us draw near with a true heart and in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water.
0: Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől, és testük megvan mosva tiszta vízzel.
1: So God wants to do something. Sprinkle us from our evil conscience. Sprinkle our hearts.
0: Tehát Isten akar valamit tenni, meg akarja hinteni a szívünket, hogy ne legyen gonosz a lelki ismeretünk.
1: Look at chapter 9, verse 14.
0: 9. fejezet, 14.
1: How much more shall the blood of Christ, through the eternal Spirit, offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?
0: Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: We can have a clean heart.
0: Lehet tiszta szívünk.
1: We can have a pure conscience.
0: Lehet tiszta lelkiismeretünk.
1: And God will sprinkle our consciences.
0: És Isten meghinti a lelkiismeretünket.
1: The washing of the blood will cause us to have a pure conscience.
0: Hogyha megmos minket a vérrel, akkor ettől tiszta lesz a lelkiismeretünk.
1: Here's the last scripture here, 1 Peter chapter 1.
0: 1 Péter 1.
1: 1 Peter chapter 1 and verse 22.
0: 1 Péter 1, 22.
1: 22. Since you have purified your souls, listen, in obeying the truth.
0: Mivel megtisztítottátok a lelketeket,
1: How did you get clean? By obeying the truth.
0: Mert engedelmeskedtetek az igazságnak, tehát hogy tisztultuk meg, úgyhogy engedelmeskedtek az igazságnak.
1: Through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart.
0: Képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a szellem által.
1: Love one another fervently with a pure heart.
0: Egymás tiszta szívből buzgón szeressétek.
1: Hallelujah. It also, if we've got this desire to have a pure heart,
0: hogyha vágyunk arra, hogy tiszta szívünk legyen,
1: it's going to cause us to be blameless in His sight.
0: Akkor ennek az lesz az eredménye, hogy fedhetetlenek leszünk Isten szemében.
1: Colossians chapter 1.
0: Kolossé 1.
1: And chapter 1 and verse 22.
0: 22. vers.
1: 1:22.
0: Első rész, 22. vers.
1: In the body of his flesh through death to present you holy and blameless above reproach in his sight, if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast and are not moved away from the gospel.
0: Colossians
1: 1, verse 22.
0: Tehát 22. vers mondja ezt, Kolossi 1-ben.
1: 22 to 23, if I got the wrong scripture.
0: Colossians 1:22.
1: Well, let me.
0: Az ő emberi testében, read it please again in English.
1: Okay, I'm just read. I've got it printed here. Let me just see. It's the right scripture in the Bible. In the body of flesh. Yes, 1:22.
0: Okay.
1: Yes.
0: Az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fethetetleneket állasson titeket ő maga elé.
1: And verse 23.
0: És a 23. vers. Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdetetett minden teremtménynek az ég alatt, amelynek lettem én Pál szolgájává.
1: But the point I want to make there is he can present you holy and blameless and above reproach in his sight. That, I think that's wonderful.
0: Ebben az a lényeg, hogy Isten önmaga alá elé állathat minket szentül, tisztán és fethetetlenül.
1: Blameless and holy and above reproach.
0: Fethetetlenül, szentül, és pure, úgy, hogy nem lehet ellenünk mondani semmit.
1: Pure in heart, hallelujah.
0: Tiszta szívűen, hallelujah.
1: Oh, thank you, Lord. I will see my God.
0: Köszönöm, Uram, látni fogom az én Istenemet.
1: You know what the test of a pure heart is?
0: Tudjátok, mi a próbája a tiszta szívnek?
1: Out of the heart the mouth speaks.
0: A szív teljességéből szól a száj.
1: So what comes out here is a test of your heart.
0: Tehát ami innen kijön, az próbálja meg a szívet. Az
1: how
0: mutatja meg, mi van ott. Hogy hogyan beszélünk.
1: Is a test of how your heart is.
0: Az mutatja meg, hogy milyen a szívünk.
1: Here's another scripture for you to pray.
0: Itt egy másik ige, amit imádkozhatunk.
1: The key verse is Matthew 5 and verse 48.
0: A Máté 5:48 a kulcs ige.
1: And it says,
0: azt mondja,
1: be perfect then as your heavenly Father is perfect.
0: Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes.
1: Now I'm sure these are not the scriptures you normally go and pray for yourself.
0: Gondolom, hogy nem ezek azok az igék, amiket általában önmagatokért elmondotok.
1: Be perfect as your heavenly Father is perfect.
0: Légy tökéletes, ahogy a te mennyei atyád tökéletes.
1: Eileen Vincent, be perfect as your heavenly Father is perfect.
0: Eileen Vincent, légy tökéletes, ahogy a te mennyei atyád tökéletes.
1: Come on, you pray that for yourself.
0: Imádkozzátok ezt magatokért.
1: When I was a new believer, just the first few days of when I was a believer.
0: Amikor friss hívő voltam, még csak pár napja voltam keresztény.
1: I was given a little booklet with some scripture verses.
0: Kaptam egy kis füzetkét, amiben igeversek voltak.
1: Of how you get saved.
0: Arról mondjuk, hogy hogyan kell üdvösséget nyerni.
1: But in that booklet,
0: de ebben a füzetben,
1: it had this scripture.
0: Benne volt ez az ige.
1: Be perfect, as your heavenly Father is perfect.
0: Legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes.
1: Now they don't usually put that scripture in a new believer's booklet.
0: Általában egy friss hívőknek szánt füzetben nem teszem bele ezt az igét.
1: But you know, I prayed that.
0: De tudjátok, én imádkoztam
1: ezt. And I remember thinking, wow, I could be perfect like my heavenly Father's perfect.
0: És emlékszem, hogy arra gondoltam, hogy hűha, lehetek olyan tökéletes, amilyen tökéletes a mennyei atyám.
1: It didn't condemn me.
0: Tehát ez nem volt kárhoztató a számomra.
1: It excited me.
0: Hanem lelkesedtem ettől.
1: It gave me great hope.
0: Nagy reményt adott ez nekem.
1: I thought, Lord, is this what you're putting before me?
0: Azt mondtam, Uram, te ezt helyezed elém célnak?
1: Somebody was only 3 days old in the Lord.
0: Aki még csak 3 napos az Úrban.
1: Yes, Lord.
0: Igen, Uram.
1: You've got great hopes for us.
0: Neked nagy reménységed van velünk kapcsolatban.
1: Great expectations for us.
0: És nagy elvárásaid vannak velünk szemben.
1: He wants us to be as holy as He's holy.
0: Azt akarja Isten, hogy olyan szentek legyünk, amilyen szent ő.
1: What is this talking about?
0: Miről beszél itt?
1: Because we can never have the perfection of God.
0: Hiszen Isten tökéletességét soha nem érhetjük el.
1: That's not what He's talking about.
0: De itt nem is erről van szó.
1: He's talking about being complete.
0: Hanem a teljességről
1: and being mature.
0: Hogy legyünk érettek és teljesek.
1: And it's got the idea of some machinery.
0: Itt tulajdonképpen egy ilyen gépezet fogalmáról van szó.
1: That all the pieces of the machinery have been put together and the machine is working.
0: Ahol a gépezet minden egyes alkatrésze a helyén van, és ettől a gép működik.
1: It's complete.
0: Tehát teljes.
1: It works.
0: Működik.
1: That's what it's talking about.
0: Erről van itt szó.
1: Now, have we got all the pieces put together?
0: Nálunk minden részlet a helyén van.
1: Holiness, the fear of the Lord.
0: Szentség, az Úr félelme.
1: Pureness of heart.
0: A szív tisztasága.
1: A willingness to be humble and confess our sins.
0: Hajlandóság arra, hogy alázatosak legyünk és megvalljuk a bűneinket.
1: Come on, we need to put all the bits together.
0: Össze kell raknunk a kirakóst.
1: This makes us mature.
0: Ettől érettek leszünk.
1: And that's what it's talking about.
0: És erről van itt szó.
1: In Colossians 2 and verse 10.
0: A Kolossé 2:10-ben.
1: It says you are complete in him.
0: Azt mondja, hogy ő benne vagytok beteljesedve.
1: That's a wonderful scripture.
0: Ez egy csodálatos ige.
1: Oh, how many times I've spoken that to people I've counseled.
0: Hányszor mondtam ezt az igét olyan embereknek, akiket lelki gondoztam.
1: How many times I've spoken it to myself.
0: Hányszor mondtam magamnak.
1: Come on, we don't have to keep worrying about these problems that beset us.
0: Nem kell aggódnunk azok miatt a problémák miatt, amik ránk ültek.
1: We are complete in him.
0: Hiszen ő benne be vagyunk teljesen, teljesek
1: vagyunk. Everything
0: we
1: need, we've got.
0: Mindenünk megvan, amire szükségünk van.
1: He's not held one thing back from us.
0: Isten semmit nem tartott vissza tőlünk.
1: In him was the fullness of the Godhead bodily.
0: Ő benne lakozott az Istenség teljessége testileg.
1: And we are complete in him.
0: És mi ő benne vagyunk beteljesedve.
1: That completeness,
0: ez a teljesség,
1: is the same idea of this maturity.
0: Ugyanaz a gondolat, mint az érettség.
1: Thoroughly equipped,
0: hogy teljes mértékben felszerelve lenni.
1: Made perfect,
0: tökéletessé válni.
1: Colossians 4 verse 12.
0: Kolossé 4:12.
1: This is Paul talking about Epaphras.
0: Pál beszél itt Epafrásról.
1: Listen to what he says about him.
0: Figyeljétek, mit mond róla.
1: Epaphras is one of you, a bond servant of Christ. Greets you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God.
0: Köszönt titeket Epafrás, aki ti közületek való Krisztusnak szolgálja, mindenkor tusakodván ti életetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában.
1: Now this is the kind of prayer that Paul prayed for the churches.
0: Pál ilyen imákat mondott a gyülekezetekért.
1: That they would stand perfect and complete in all the will of God.
0: Hogy álljanak meg tökéletesen és teljesen Isten minden akaratában.
1: Come on, that's what we need to do.
0: Nekünk is erre ezt kell tennünk.
1: Standing in such a glorious way.
0: Olyan dicsőséges módon állni,
1: and we're showing the Lord Jesus to the world.
0: Hogy a világnak az Úr Jézust mutassuk meg.
1: He will answer our prayers.
0: És akkor ő válaszolni fog az imáinkra.
1: He will delight in us.
0: És gyönyörködik bennünk.
1: In James chapter 3 verse 2.
0: A Jakab 3:2-ben.
1: Let's read that.
0: Olvassuk ezt el.
1: James chapter 3 verse 2.
0: Jakab 3:2.
1: For we all stumble in many things.
0: Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk.
1: If anyone does not stumble in the word,
0: ha valaki beszédben nem vétkezik,
1: he is a perfect man.
0: Az tökéletes ember.
1: Telios is the word perfect, complete.
0: Itt a telios az a görög szó, ami a tökéleteset, teljeset jelent.
1: He's able to bridle the whole body.
0: Az képes az egész testét megzabolázni.
1: You see, that's what we've got to aim for.
0: Tudjátok, ezt kell megcéloznunk nekünk is.
1: Okay, we got long time to live, so we can keep working at it.
0: Van még egy elég hosszú élet előttünk, úgyhogy dolgozhatunk ezen.
1: But we can be determined.
0: De lehetünk eltökéltek, ha nem csélünk eleget.
1: We're gonna take this tongue captive.
0: Fogságba ejthetjük azt a nyelvünket.
1: We're not gonna allow it to hurt other people.
0: Nem engedjük, hogy másokat bántson.
1: We're gonna deal with those areas where we've got habits which are unkind.
0: El kell bánnunk életünk azon területeivel, ahol nem kedves szokásaink vannak.
1: And we're gonna ask the Lord just to change us.
0: És kérhetjük az Urat, hogy változtasson meg minket.
1: Deal with my heart.
0: Uram, bánjál a szívemmel, foglalkozz vele.
1: If we speak wrong, it's our hearts that's wrong.
0: Hogyha nem jó a beszédünk, akkor az azt jelenti, hogy a szívünkben van baj.
1: You with me?
0: Egyet értetek?
1: You know, I have done this.
0: Tudjátok, én is tettem ezt.
1: And I've done it very deliberately.
0: És nagyon eltökéletes szándékosan tettem.
1: I grew up in a family as a child.
0: Én olyan családban nőttem fel.
1: Where nobody spoke nicely to anybody.
0: Ahol senki sem beszélt kedvesen senkivel.
1: You know, it wasn't a loving home where people spoke good things to each other.
0: Ez nem egy szeretetteljes otthon volt, ahol az emberek szép dolgokat mondanak egymásnak.
1: It was a home where there was fighting and strife.
0: Hanem viszály és egymással való küzdés volt ebben az otthonban.
1: Everybody was trying to get one over on the other person.
0: És mindenki felül akart kerekedni a másikon.
1: And there was a place where it was really very unkind.
0: Tehát egy nagyon nem kedves környezet volt ez.
1: And nobody really spoke kindly to each other.
0: Senki nem beszélt igazán kedvesen a másikkal.
1: So I grew up like that.
0: Hát én így nőttem fel.
1: And when I became an adult,
0: amikor felnőtt lettem,
1: I had got patterns of speech.
0: Olyan beszéd mintáim voltak,
1: which were awful.
0: Amelyek szörnyűek voltak.
1: You know, I could give you quickly something which would really cut you in half.
0: Nagyon gyorsan tudnék nektek olyat mondani, ami félbefűrészelne titeket.
1: You know, sarcastic,
0: ami valami gúnyos dolog.
1: Sharp,
0: éles.
1: Cruel,
0: kegyetlen.
1: I could be like that.
0: Lehetnék ilyen.
1: I'd learned that since I was this high.
0: Mert ilyen pici korom óta ezt tanultam.
1: And when I got converted,
0: és amikor megtértem,
1: I was suddenly shocked.
0: Hirtelen sokkolt engem.
1: And I didn't know how to be somebody different.
0: Ez, és nem tudtam, hogy hogyan lehetnék másmilyen.
1: And I could remember going to hear somebody preach.
0: Emlékszem, elmentem egy prédikációt meghallgatni.
1: And he said, "Do you have the tongue of a lion, a bear, or a tongue of a lamb?"
0: És azt kérdezte a prédikátor, hogy neked olyan a nyelved, mint egy medvének, vagy mint egy oroszlánnak, vagy olyan, mint egy báránynak.
1: And I said, "Oh God."
0: És én azt mondtam, ó Istenem.
1: I've got a bear's tongue.
0: Nekem egy ilyen medve nyelvem van.
1: I'm tearing people.
0: Tépem az embereket szét.
1: And I want to tell you honestly.
0: És őszintén meg akarom mondani
1: for
0: nektek.
1: Many, many years.
0: Hogy nagyon sok éven keresztül.
1: I had to pray about this issue.
0: Imádkoznom kellett emiatt.
1: But then God was constantly showing me it's my heart, not my tongue.
0: De aztán Isten megmutatta nekem, hogy nem a nyelvemmel van a baj, hanem a szívemmel.
1: Come on, I needed surgery in here.
0: Itt a szívemben kellett műtéten átesnem.
1: And we don't want to run away from painful things.
0: Nem szabad elszaladnunk a fájdalmas dolgok elől.
1: Come on, he can change us.
0: Isten meg tud minket változtatni.
1: You know, I was so good at hating.
0: Tudjátok, nagyon jól tudtam gyűlölni.
1: That's true. Before I was converted.
0: Ez így van, megtérésem előtt.
1: I was good at hating.
0: Nagyon jól tudtam gyűlölni.
1: I didn't know how to love or to receive love.
0: Nem tudtam, hogyan kell szeretni vagy szeretetet elfogadni.
1: I had to learn.
0: Meg kellett tanulni.
1: I had to say, Lord, change my heart.
0: Azt kellett mondanom, hogy Uram, változtass meg a szívemet.
1: Do something.
0: Tegyél valamit.
1: Come on, God can do this.
0: Isten meg tudja ezt tenni.
1: I don't want any person here.
0: Nem akarom, hogy legyen itt olyan ember,
1: to come to a place where you think, okay, I'm mature enough.
0: Aki eljut odáig, hogy hát most már elég érett vagyok.
1: Come on, there's more for you.
0: Mert mindig van a számunkra még több.
1: And I want you to pray for yourself.
0: És szeretném, hogyha úgy imádkoznátok magatokért.
1: Will you pray these prayers?
0: Hogy ezeket az imákat imádkoznátok.
1: Teach me your way, O Lord.
0: Taníts nekem a te útjaidat, Uram.
1: I will walk in your truth.
0: Hogy a te igazságodban járjak.
1: Unite my heart to fear your name.
0: Egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
1: Lord.
0: Uram.
1: Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
0: Áldottak a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
1: Do that in my heart, Lord.
0: Uram, tedd meg ezt az én szívemben is.
1: Make my heart pure.
0: Tedd tisztává a szívemet.
1: Lord.
0: Uram.
1: May I be perfect as my heavenly Father is perfect.
0: Hadd legyek olyan tökéletes, amilyen a mennyei atyám.
1: Lord, don't let me think that's too extreme.
0: Uram, ne engedd, hogy azt gondoljam, hogy ez túl szélsőséges.
1: Oh Lord, work in my heart.
0: Ó, Uram, munkálkodj a szívemben.
1: I want to be changed.
0: Meg akarok változni.
1: I want to look like you.
0: Úgy akarok kinézni, mint te.
1: I want to speak like you.
0: Úgy akarok beszélni, ahogy te.
1: I want to love like you.
0: Úgy akarok szeretni, ahogy te.
1: I want to look like Jesus.
0: Úgy akarok kinézni, ahogy Jézus.
1: Behave like Jesus.
0: Úgy viselkedni, ahogy Jézus.
1: Oh Lord, change my heart.
0: Ó Uram, változtass meg a szívemet.
2: Elhangzott Eileen Vincent önmagunkért való ima című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának első részét hallhatják.
4: Először elmondom nektek, hogy mi történt velem tegnap reggel.
5: I was praying and preparing for these very important days.
4: Imádkoztam és készültem ezekre a nagyon fontos napokra.
5: And I was just having a prayer time early in the morning.
4: Korán reggel imádkoztam.
5: And God spoke to me and he just said, ask Pastor Nimish Pali, ask him about some of the words in you that you're going to use and how are they translated in the Hungarian Bible.
4: És azt mondta nekem az Úr, hogy a Nemes Palival beszéljek meg néhány olyan szót, amiről akarok tanítani, és ugye a magyar Bibliában ezek hogy vannak.
5: So after breakfast we started to do this.
4: Úgyhogy reggeli után ebbe belefogtunk.
5: And to be very honest with you, the more we got into it, the more I was horrified at the quality of the translation.
4: És elmondom nektek őszintén, hogy minél mélyebben belementünk a témába, annál inkább elszörnyedtem azzal, hogy milyen minőségű nálatok a Biblia fordítás.
5: There are two problems.
4: Két probléma van.
5: Some of the words are not even in the Hungarian language. They don't exist.
4: Van néhány olyan szó, ami magyarul egyszerűen nem létezik.
5: And the second problem is that those who translate say the Bible, they didn't know the God that they were trying to translate his word for.
4: A másik probléma pedig az volt, hogy akik lefordították a Bibliát, azok nem ismerték azt az Istent, akinek a szavait megpróbálták értelmezni magyarul.
5: And there was a third reason which I quickly discovered.
4: És volt egy harmadik ok, amire hamar rájöttem.
5: And that is that the mental attitude, obviously, of the church in Hungary is it's Greek, it's not biblical.
4: Az pedig az, hogy a magyarországi egyháznak az egész gondolkodásmenete inkább görögös, mint bibliai.
5: It's obvious as you looked at the way the translators are translated, they don't believe in a three-part human being, spirit, soul and body.
4: Mert ahogy megnézitek a biblia fordításokat, rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy a biblia fordítói nem hittek abban, hogy az ember három részből álló lény, ami ugye szellem, lélek és test.
5: And like a lot of liberal Christians,
4: és mint sok liberális keresztény,
5: they're more influenced by the spirit of Greece than they are by the spirit of God.
4: Ezeket az embereket jobban befolyásolt a Görögország szelleme, mint Isten szelleme.
5: Because Aristotle was the one that he tried to work out God and tried to work human being without any knowledge of God.
4: Mert ugye Isten mindenféle ismerete nélkül próbálták az epikureusok az embert elemezni.
5: And he taught that human beings only have two parts.
4: Who was this?
5: Aristotle taught that human beings only have two parts, a body and a soul. He knew nothing about the spirit, didn't believe in the spirit.
4: Tehát nem hittek a szellemben, hanem csak arra, hogy az ember két részből áll, lélekből és testből.
5: So I thought I needed to spend a little bit of time just preparing us so that we can receive the word.
4: Tehát úgy érteztem, hogy kell egy kis időt arra szánni, hogy felkészítsem magunkat arra, hogy Isten szavát be tudjuk fogadni.
5: Now, we're not attacking the Bible, we're getting back to the truth that the Bible really originally teaches us.
4: Itt most mi nem a magyar Bibliát támadjuk, hanem visszatérünk ahhoz, amit a Biblia eredetileg tanít.
5: Now God, we got to understand this, God has a communication problem.
4: Meg kell értenünk, hogy Istennek kommunikációs problémái vannak.
5: What is in God is so wonderful and so amazing that man hasn't even thought of it.
4: Ami Istenben van, az olyan csodálatos és annyira megdöbbentő, hogy az embernek eszébe se jut.
5: I'd like you to turn with me to 1 Corinthians chapter 2.
4: Szeretném, hogyha az 1 Korintus 2-höz lapoznánk.
5: And Paul was having a tremendous problem with the Corinthian church.
4: Pálnak volt egy óriási problémája a korintusi gyülekezettel.
5: Corinth was the center of commerce and of intellectual learning in the Greek Empire.
4: Korintus a görög birodalomban a kereskedelemnek és az értelmiségi tanulásnak volt a központja.
5: And they had a mindset which made it very hard for him to communicate the gospel to.
4: És olyan volt ezeknek az embereknek a gondolkodása, amitől Pálnak nagyon nehéz volt az evangéliumot közölni velük.
5: And I won't go into it now, but you might like to study this for some time in the near future.
4: Ebben nem akarok most belemenni, de talán majd a közeljövőben magatok tanulmányozzátok ezt.
5: As he's trying to get the revelation of the gospel to the Corinthians, he has this problem which he speaks of several times.
4: Ahogy megpróbálja Pál a korintusiaknak elmagyarázni az evangéliumot, találkozik egy problémával, amit többször meg is említ.
5: He says you're trying to understand God with the wrong wisdom.
4: Azt mondja, nem a megfelelő bölcsességgel próbáljátok megérteni Istent.
5: It's not the wisdom of the spirit, it's the wisdom of human intellect.
4: Nem a Szent Szellem bölcsességével, hanem az emberi értelem bölcsességével.
5: And several times in those first three chapters he rebukes them for their arrogance of mind.
4: És az első három részben többször megdorgálja őket az elmebeli gőgjük miatt.
5: And I want you to come to chapter two.
4: Tehát akkor a második rész.
5: And he says that when I came to you in Corinth.
4: És ezt itt azt mondja, amikor hozzátok mentem Korintusba.
5: Chapter two, verse two.
4: Tehát a második vers.
5: I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified.
4: Eltökéltem, hogy egyébről nem fogok tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszített.
5: I was with you in weakness, in fear and in much trembling.
4: Erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg köztetek.
5: And my speech and my preaching were not with the persuasive words of human wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power.
4: És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában.
5: Now, as Paul began to bring the gospel to Europe.
4: Amikor Pál elkezdte Európába behozni az evangéliumot,
5: God took him through five European nations.
4: Isten öt európai országon vitte őt át.
5: And five cities.
4: És öt városon.
5: First of all Philippi.
4: Először Filippibe vitte.
5: Then Thessalonica.
4: Aztán Thessalonikába.
5: Then he went to Berea.
4: Aztán Béreába ment.
5: And then he came to Athens.
4: És utána Athénbe.
5: Now you read about this from Acts chapter 16 to Acts chapter end of Acts chapter 18.
4: Az Apcsel 16-tól a 18. rész végéig olvashattok erről.
5: Now he was not a European, he was a Jew.
4: Pál nem európai volt, hanem zsidó.
5: And he had all the riches of that heritage which helped him to understand God.
4: És ennek az örökségnek minden gazdagsága birtokában volt, és segített neki megérteni Isten.
5: Now the Jewish people had centuries, thousands of years of interacting with the only true God.
4: A zsidók már több ezer éve kölcsönös kapcsolatban voltak az egyetlen igaz Istennel.
5: And they had all kinds of visitations from God over those many centuries.
4: És a sok évszázad alatt Isten nagyon sokszor meglátogatta őket.
5: He scared them, he frightened them, he filled them with awe. They had all kinds of experiences of God.
4: Megijesztette, megrettentette őket, Isten félelemmel betöltötte őket, mindenféle átéléseik voltak Istennel.
5: Began to get these revelations of God beginning with the days of really beginning with the days of Moses.
4: Igazából Mózes napjaitól kezdve kezdték kapni a gazdag kijelentést Istenről.
5: They started to invent new words to describe the experiences which they were having with God.
4: És így a zsidók elkezdtek új szavakat alkotni, amikkel kifejezték, hogy miket éltek át Istennel.
5: So as a result, the Jewish language, the Hebrew language, is rich with words.
4: Ennek eredményeképpen a héber nyelv nagyon gazdag szavakban.
5: See, they're almost. I was counting this morning quickly before I came here.
4: Gyorsan mielőtt idejöttem, ma reggel megszámoltam a szavakat.
5: There's about 20 different Hebrew words to describe man and his nature and the problem of sin. 20 different words to describe that mystery.
4: A héber nyelvben 20 olyan szó van, ami leírja az embert, az ember felépítését, az ember bűnös állapotát, ennek az egész titoknak a leírását.
5: I looked up the words for holiness and sanctification.
4: Kikerestem a szentség és szent szavakat.
5: There are more than 20 of them in the Hebrew.
4: Héberül több mint 20 szó van ennek a kifejezésére.
5: Primarily describing the holiness which poured out of him to them and terrified them most of the time.
4: Elsősorban azt a szentséget írják ezek le, amik Istentől áradtak a nép felé és megrémisztették a népet.
5: Now, I'm not here to take you into a deep study of these things, but I want you to appreciate the way God has gradually been able to enlighten us, and there's riches and depth in the Jewish revelation which we must bring into our Christian revelation.
4: Nem akarok mélységesen belemenni itt ebbe a témába, de szeretném, hogyha látnátok, hogy a héber nyelvnek és a zsidó népnek milyen gazdag kijelentéseket adott Isten erről a témáról, és ezeket az egyre mélyebb gondolatokat a kereszténységnek is át kellett vennie.
5: The Greek language has one word for holiness.
4: A görög nyelvben egy szó van a szentségre.
5: And so I discovered just the Hungarian language, just one word.
4: És rájöttem, hogy magyarul is, így van.
5: Amen.
4: Így van.
5: Well, let's come back to 1 Corinthians 2.
4: Akkor menjünk vissza az 1 Korintus 2-höz.
5: See, Paul, when he came to Athens,
4: amikor Pál Athénba ment,
5: and saw this center of seeking God in any way that you chose, it was multi, It was ecumenicalism gone crazy.
4: Látta ezt a központot, ahol az emberek tulajdonképpen bármilyen módon kereshették Istent, ahogyan kedvük tartotta. Olyan ökumenizmus volt, hogy ez már őrület volt ott Athénben.
5: There was a temple for everything.
4: Mindennek volt temploma.
5: There was a god for everyone, and you could all have your own god. Just be happy in looking out to God the way you wanted to.
4: Mindenki számára jutott egy Isten, és mindenki választotta azt, amelyik neki tetszett, és az a lényeg, hogy amilyen Istent ő akart, azt választhatott magának.
5: There was even a temple to an unknown god in case they'd missed somebody.
4: És még az ismeretlen Isten számára is volt egy templom, hogy esetleg kihagytak volna valakit.
5: Now Paul was a highly educated man.
4: Pál egy nagyon magasat képzett ember volt.
5: And he'd read Greek philosophy. He'd read their Greek poets.
4: És olvasta a görög költőket és tanulta a görög filozófiáról.
5: But he was grounded in basic Jewish tradition and concepts of God.
4: De alapvetően a zsidó tradíciókban és az Istenről való zsidó felfogásban gyökerezett az élete.
5: And when he got to Athens,
4: és amikor Athénbe jutott,
5: he sort of felt, well, to preach the cross is so stupid. I can't come to these very educated people with a simple message like the cross.
4: Úgy érezte, hogy ott nem prédikálhatja nekik egyszerűen a keresztet, mert ezek olyan magasan képzett emberek, hogy bolondságnak tartanák ezt az üzenetet.
5: So he stands on Mars Hill.
4: Úgyhogy fölállt a Mars hegyre.
5: And preaches this masterly sermon which we read about in Acts chapter 17.
4: És elmondja ezt a mesterien megfogalmazott prédikációt, amit az Apcsel 17-ben olvashatunk.
5: He quotes their poets.
4: Idézte a költőiket.
5: He quotes their culture.
4: Idézte a kultúrájuknak az elemeit.
5: He quotes their philosophers.
4: Idézte a filozófusaikat.
5: It says, now what you've been looking for in all these different ways, I want to introduce you to who he really is, and then proceeds to preach Jesus and the resurrection.
4: És azt mondta nekik, hogy akit ti olyan módon tiszteltek, hogy nem is ismeritek őt, én annak akarlak bemutatni most titeket, és ezek után kezdte prédikálni nekik Jézus és a feltámadást.
5: And when he mentioned the resurrection, they just laugh him to scorn and just walk off in disgust, because it was so intellectually unsatisfying.
4: És amikor a feltámadást említette, akkor kinevették őt, és undorodva elhagyták a helyszínt a görögök, mert értelmileg annyira nem volt kielégítő számukra a feltámadás gondolata.
5: Almost no one believed. It was his visit to Athens was a failure.
4: Szinte senki nem jutott hitre, Pálnak az athéni látogatása egy kudarc volt.
5: Every other place he went to,
4: minden más helyen, ahova ment,
5: he preached Jesus,
4: hirdette Jézus,
5: there was a bursting forth of the power of God,
4: Istennek az ereje kirobbant a helyszínen,
5: and then there was a demonic counterattack,
4: utána jött egy démoni ellentámadás,
5: there was a riot, and he was driven out of town every time.
4: Zavargások támadtak, és minden esetben kiűzték őt a városból.
5: So everywhere he went, he had a revival followed quickly by a riot.
4: Tehát bárhol, ahova ment Pál, volt gyorsan egy ébredés, amit gyorsan egy zavargás követett.
5: When he came to Athens, nothing happened at all.
4: De amikor Athénbe ment, ott nem történt semmi.
5: There was no revival.
4: Nem volt ébredés.
5: And there was no riot.
4: És nem voltak zavargások
5: sem. He's walking away from Athens, and he's now walking about the 100 kilometers between Athens and Corinth.
4: És aztán gyalog távozott Athénból Pál, és azt a körülbelül 100 kilométert, ami Athén és Korintus között van, megtette gyalog. Valahogy.
5: He's thinking, what went wrong, Lord?
4: És elgondolkodott, Uram, mi romlott itt el?
5: And the Lord said to him, this is not in the Bible, but this is just my suggestion.
4: És az Úr azt mondta neki, hát ez nincs benne a Bibliában, szerintem azt mondta neki.
5: The Lord said to him, you tried to be too clever.
4: Te megpróbáltál túl okos lenni.
5: And the one thing you never mentioned was the cross of Jesus Christ.
4: Egy dolgot sose említettél az athénieknek, ez pedig Jézus keresztje.
5: Because you thought it was too foolish.
4: Mert azt gondoltad, túl nagy bolondság.
5: And you wouldn't go there and just preach the foolishness of the cross and leave it to me to confirm it by my power.
4: És nem prédikáltad a keresztnek a bolondságát, és nem hagytad rám, hogy majd én az én erőmmel megerősítem az üzenetedet.
5: So he repents of his mistake.
4: Úgyhogy megtért Pál ebből a hibából.
5: By the time he gets to Corinth,
4: és mire Korintusba jutott,
5: which is even more formidable intellectually,
4: ami még mindig szörnyebb állapotban volt, mint Athén értelmi szempontból.
5: With their libraries, their universities and all their study, you think, good grief, what am I going to say here?
4: Egyetemeik voltak, könyvtáraik voltak, mindenféle bölcsességük volt. Pál azt mondta magában, hogy te jó ég, itt miről beszéljek?
5: So he said, I came to you Corinthians.
4: Úgyhogy azt mondta, korintusiak, én hozzátok.
5: In fear.
4: Félelemmel jöttem.
5: And in much trembling.
4: És nagy rettegéssel.
5: And my speech and preaching were not in the persuasive words of human wisdom.
4: És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességben állt.
5: But in the power and the demonstration of the Holy Spirit.
4: hanem a Szent Szellemnek és erőnek a megmutatásában.
5: Because I was determined to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified.
4: Mert eltökéltem, hogy köztetek nem fogok tudni semmi egyébről, csak Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.
5: The powerful move of God broke out in Corinth.
4: És Istennek erőteljes mozdulása tört ki Korintusban.
5: And we know from early church records that the church grew rapidly to 20,000 people.
4: Az ősegyház feljegyzéseiből tudom, hogy ott a gyülekezet nagyon gyorsan 20,000 fősre nőtt.
5: That's amazing and that's marvelous.
4: Ez megdöbbentő és csodálatos is.
5: But the trouble was Paul could never get the Corinthian church to be the powerhouse which the church in Thessalonica was.
4: Csak az volt a baj, hogy Pál sose tudta elérni, hogy a korintusi gyülekezetből az az erőmű legyen, amiből a tesszalonikai gyülekezet lett.
5: He spent almost 3 years in Corinth.
4: Majdnem 3 évet töltött Korintusban.
5: He spent 3 weeks in Thessalonica and he was driven out of town by a big riot.
4: Thessalonikában csak 3 hetet töltött, mert utána egy nagy zavargás kíséretében elűzték onnan.
5: But the Thessalonians,
4: de a tesszalonikaiak
5: received the word,
4: befogadták az Isten szavát,
5: with childlike simplicity.
4: Gyermeki egyszerűséggel.
5: And I believe there was one other reason which I'm going to share with you. You may say this is heresy, but I suspect it's the truth.
4: És én szerintem volt egy másik oka is ennek, amit el fogok nektek mondani. Lehet, hogy azt fogjátok mondani, hogy ez eretnekség, de szerintem ez az igazság.
5: Before Jesus came, they were idol worshippers.
4: Mert mielőtt Jézus eljött, bálványokat imádtak a tesszalonikaiak.
5: And if any community are idol worshippers, they're going to see powerful spiritual manifestations, but it's going to be of the devil, it's not going to be of God.
4: És minden bálványimádó közösség lát erőteljes szellemi megnyilvánulásokat, csak ezek nem Isten szellemétől vannak, hanem démonoktól.
5: But at least they become in a wrong way familiar that there is a fantastic supernatural.
4: De legalábbis igaz, hogy a rossz módon, de megismerték, hogy van egy fantasztikus természet fölötti világ.
5: The spirit world is real to them.
4: Számukra valóság volt a szellemi világ.
5: Because they've already been touching it in the wrong way.
4: Mert rossz módon már belemásztak.
5: Now what God wants us to do is not abandon the spirit world, because He Himself is spirit.
4: Isten nem azt akarja, hogy mi eltávolodjunk a szellemi világtól, hiszen ő maga is szellem.
5: And He releases mighty power through the Spirit, which is 1,000 times bigger than anything the devil can do.
4: És a Szent Szellem által hatalmas erőt szabadít fel, ami 1,000-szer nagyobb erő, mint amit a sátáni erők bármikor el tudnának érni.
5: Why do you think so many amazing things happen in Africa?
4: Miért gondoljátok, hogy Afrikában olyan sok csodálatos dolog történik? Miért történnek ezek?
5: Because for centuries they've been very familiar with the spirit world through the evil spirits that they've been wrongly worshipping.
4: Mert az afrikaiak már évszázadok óta nagyon is ismerik a szellemi világot, azok miatt, a gonosz szellemi lények miatt, akiket imádtak.
5: So when they're converted,
4: tehát amikor megtérnek,
5: their spirit's already alive and already developed. They just plug in now to the new glorious source of God and they're away doing signs and wonders and miracles, moving in the power of God. They can't think of Christianity any other way.
4: És amikor újjászületnek, megtérnek, akkor már a szellemük él, és a szellemük már ki van fejlődve, csak akkor bedugják a szellemi csatlakozóikat Istennek, az igazi szellemi világának a csatlakozójába, és csodák történnek és jelek, mert ezek az emberek a kereszténységet nem is tudják másképpen elképzelni.
5: Hello, can you hear what I'm saying?
4: Hallottátok, amit mondok?
5: Now the same story in India.
4: Az ugyanez igaz Indiában is.
5: Barry's just got back from India.
4: Barry most jött vissza Indiából.
5: The power of God's all over the place.
4: Mindenütt ott van Isten ereje, működik.
5: I've spent many years in India.
4: Én nagyon sok évet töltöttem Indiában.
5: I've lived there for 14 years, resident.
4: 14 évig ott is laktam.
5: But I visited India several times a year for over 40 years now.
4: De most már több mint 40 éve, évente többször ellátogatok Indiába.
5: And I've seen hundreds of thousands of Hindus powerfully converted.
4: És láttam több százezer hindúnak az erőteljes megtérését.
5: Every kind of foul demons being cast out of them.
4: Mindenféle piszkos démonok kilettek küzdve ezekben az emberekből.
5: But that very spirit sensitivity made them wide open to the spirit of God in a way that I can't get Europeans to believe.
4: De mivel szellemileg olyan nyitottak voltak, ezért Isten szelleme előtt is annyira nyitottak szellemileg, hogy az európaiaknál nem tudom elérni, hogy olyan nyitottak legyenek.
5: Can you hear what I'm saying?
4: Halljátok, amit mondok?
5: So you wonder, well, why do we get all these miracles and not in Europe? Because we haven't yet come to a proper exercise of our spirit man.
4: És akkor kérdezhetitek, hogy Európában miért nem látjuk azokat a csodákat, amik a világ más részein vannak? Azért, mert a szellemünket még nem edzettük meg megfelelő módon.
5: When we went through the Hungarian Bible yesterday morning, I was horrified.
4: Ugye már mondtam nektek őszintén, hogy amikor tegnap reggel végignéztük a magyar Bibliát, hát elszörnyedtem.
5: Even where the Greek text says spirit.
4: Mert ott is, ahol a görög szövegben az van, hogy szellem.
5: The Hungarian Bible says soul.
4: A magyar Biblia azt mondja, hogy lélek.
5: Because it doesn't believe in a spirit.
4: Mert ez a fordítók nem hittek a szellemben.
5: As a separate part of our human being.
4: Ami az emberi lénynek az egyik része.
5: So I want us to understand this over these next few days. We're going to have to have God change the very way we think in our spirit and in our soul.
4: Tehát szeretném, hogyha az elkövetkező néhány napban Isten teljesen át tudná alakítani a gondolkodásunkat a szellemmel és a lélekkel kapcsolatban.
5: Now let me briefly share my own testimony.
4: Szeretném röviden elmondani a saját bizonyságtételmet.
5: I was brought up in England in a dead old Baptist church.
4: Én Angliában nőttem fel egy holt régi baptista gyülekezetben.
5: I was forced to go to church three times on a Sunday when I was a kid.
4: Gyerekkoromban arra kényszerítettek, hogy vasárnaponként háromszor elmenjek a gyülekezetbe.
5: I hated every minute of it.
4: És minden percét utáltam ennek.
5: And by the time I was 14, I gave my mother so much trouble, they stopped forcing me to go to church.
4: Mire 14 éves lettem, már annyi gondot okoztam az anyukámnak, hogy már nem kényszerítettek arra, hogy menjek a gyülekezetbe.
5: So I joyfully gave up church life.
4: Úgyhogy boldogan feladtam a gyülekezeti életet.
5: And went off with my friends in camping and climbing, and later on motorcycling, which is what I loved.
4: És barátaimmal jártam boldogan kempingezni, meg hegyet mászni, és később motorozni, és azt nagyon szerettem.
5: I studied physical chemistry.
4: Fizikát és kémiát, fizikai kémiát tanultam.
5: And I became a research scientist working for the Kodak Film Company.
4: És végül a Kodak filmgyárnál dolgoztam, mint kutatótudós.
5: I was a very good student and I was well educated.
4: Nagyon jó tanuló voltam és nagyon jól képzett lettem.
5: And I had a very good mind, I had a good intellect.
4: És nagyon jó működött az agyam, jól működött az értelmem.
5: So like most of my colleagues in this scientific research establishment.
4: És mint a sok más kollégám is ebben a tudományos kutatóközpontban.
5: I became an atheist.
4: Én is ateista lettem.
5: Not an atheist by conviction, but an atheist by convenience.
4: Nem azért lettem ateista, mert meggyőződtem annak igazságáról, hanem már ez volt a kényelmesebb.
5: So well, if there's no God, I am not to bother about him. So let me just bother about me and enjoying myself.
4: Mert azt gondoltam, hogy ha nincsen Isten, akkor nem kell foglalkoznom vele, tehát inkább magammal foglalkozom és élvezem az életet.
5: What I'd seen of Christianity did not at all impress me.
4: Amit a kereszténységben láttam, egyáltalán nem hatott rám nagyon.
5: Now, in human terms, I did not become a terrible sinner.
4: Emberi fogalmak szerint nem lett belőlem szörnyű nagy bűnös.
5: I was proud of my upright life and my righteousness without God.
4: Igazából nagyon büszke voltam arra, hogy milyen igaz és jó módon élek Isten nélkül.
5: Even as an atheist, I paid my taxes honestly. I really did.
4: Még ateistaként is őszintén mindig kifizettem az adót.
5: I hated lying and I never told lies.
4: Utáltam a hazugságot és sose hazudtam.
5: And in every way I drove at the speed limit even before I was converted.
4: És még már a megtérésem előtt is mindig betartottam a sebességkorlátozást.
5: As more than some pastors can say.
4: Nem minden pásztor mondhatja ezt el magáról.
5: I believed in keeping the law. I really did.
4: Meg voltam győződve arról, hogy a törvényt be kell tartani.
5: And I thought, well, I live without God, I live a better life than most Christians that I can see.
4: És arra gondoltam, hogy én Isten nélkül jobb minőségű életet élek, mint a legtöbb keresztények itt látok magam körül.
5: Now that was a stinking pride, but I didn't realize that at the time.
4: Ez egy bűzös gőg volt, de akkor erre nem jöttem még rá.
5: Amen?
4: Így van.
5: And then I finally had my encounter with God.
4: És végül találkoztam Istennel.
5: It's when I started arguing with some more. I was lecturing in Nottingham University at the time in England.
4: Akkoriban Angliában a Nottinghami Egyetemen voltam óraadó.
5: And I was thinking of moving to America to further my career. So I was interested in the United States.
4: És arra gondoltam, hogy Amerikába fogok költözni, mert ott még nagyobb karriert futhatok be. Tehát mindenkinél érdeklődtem Amerikáról.
5: So when two young Americans came knocking at my door.
4: Tehát amikor két fiatal amerikai bekopogott az ajtómon.
5: Just finished college.
4: Éppen akkor fejezték be a főiskolát.
5: I was interested to talk to them because about going to America.
4: Akkor akartam velük beszélgetni, mert hogy Amerikába készültem.
5: The Kodak parent company in Rochester was eager to hire me and join them in the United States.
4: A rochesteri Kodak vállalat nagyon akart engem alkalmazni, mint munkatársát, és az amerikai gyárukban akartak foglalkoztatni.
5: One of these young men actually came from Rochester, New York, where the Kodak
4: És az egyik amerikai fiatalember, akivel találkoztam, New York államból, Rochesterből jött, ahol ez a bizonyos Kodak gyár volt.
5: Hogy
4: mondtam, jó, gyertek csak, be szeretnék veletek Amerikáról beszélgetni.
5: They said, sir, we are Mormon missionaries.
4: Aztán közölték, hogy ők mormon missionáriusok.
5: I said, I'm not interested in religion.
4: Azt mondtam, nem érdekel a vallás.
5: Can't we just talk about America?
4: Gyertek be, és beszélgessünk Amerikáról.
5: And they said, well, we have to do compulsory, we have to do the 30-minute lesson.
4: Azt mondták ezek a fiatal emberek, hogy nekik kötelességük, hogy 30 percig beszéljenek nekem az ő dolgukról. És azt mondták, hogy utána boldogan beszélünk veled bármiről, amiről akarsz.
5: So we made this deal.
4: Úgyhogy akkor üzletet kötöttünk.
5: I would endure these 30 minutes of Mormonism and then we could talk about what I really wanted to talk about.
4: Úgyhogy ki fogom bírni, míg ők 30 percig beszélnek a mormonizmusról, és utána bármiről beszélgethetünk, amiről én akarok.
5: And they were trained to evangelize nominal Christians, so they always started teaching from the Bible.
4: Ők megpróbálták a névleges keresztényeket evangelizálni, úgyhogy a Bibliából indultak ki.
5: So they got out their Bible and began to teach Mormonism from the scriptures.
4: Úgyhogy elővették a Bibliát, és annak alapján kezdték a mormonizmust tanítani nekem.
5: Now, here's the interesting thing.
4: Az az érdekes.
5: This was probably 15 to 20 years since I've ever been in a 20 years since I've ever been in a Sunday school class.
4: Ekkor már körülbelül 20 éve nem jártam vasárnapi iskolában.
5: But somewhere down inside me was the truth that my Sunday school teacher patiently taught me.
4: De valahogy a lényem mélyén ott voltak azok az igazságok, amiket a vasárnapi iskolai tanítótól hallottam.
5: So when they started teaching, I said to my wife, I said, it's not what the Bible really says.
4: És amikor ezek a fiatal emberek elmondták a szövegüket, azt mondtam a feleségemnek, hogy a Biblia igazán nem ezt tanítja, amit ők.
5: And my sense of scientific exactitude got the better of me, and I said, look, if they're going to go around the houses teaching the Bible, at least they ought to do it properly.
4: És a tudományos pontosságom arra kényszerített, hogy azt gondoljam, hogy hát ha valaki jön a házamba, legalább pontosan tanítson a Bibliáról.
5: My wife had been a faithful churchgoer till she met me.
4: A feleségem hűséges gyülekezetbe járó volt, úgyhogy elvitt engem is.
5: She never met Jesus, but she went faithfully to the Methodist church.
4: Sose találkozott Jézussal, de hűségesen járt a metodista gyülekezetbe.
5: And I pulled her away, and for the first five, almost seven years of our married life, we never went near a church.
4: Tehát amikor összeházasodtunk, akkor én elvontam őt a gyülekezettől, és a házasságunk első 7 évében nem mentünk egyszer sem gyülekezetbe.
5: But she kept the Bible for sentimental reasons.
4: De érzelmi okokból a feleségem megtartotta a Bibliáját.
5: It was in a case along with all my chemistry books, which I never read either.
4: Egy polcon volt ez a Biblia sok kémiai könyvvel együtt, amelyeket szintén sose olvastam.
5: It was just too good to throw away, so we kept it in a case and never read them.
4: De jók voltak ezek a könyvek, kár lett volna eldobni őket, úgyhogy ott hagytuk őket a könyvespolcon.
5: So I said, look, you've got a Bible somewhere, haven't you?
4: Én mondtam a feleségemnek, neked ugye valahol van egy Bibliád?
5: She said, yeah, I've got a Bible, it's up in the case.
4: Azt mondja, igen, ott van a könyvszekrényben.
5: Well, get it out, I want to read, and next time the Mormons come, I'm going to show them they're not teaching the Bible properly.
4: Ugye azt mondtam, hogy jó, akkor szedd elő, mert olvasni akarom, és amikor legközelebb jönnek a mormonok, akkor meg akarom nekik mutatni, hogy rosszul tanítják a Bibliát.
5: This is absolute true story.
4: Ez teljesen igaz történet.
5: So, I started to read the Bible.
4: Elkezdtem a Bibliát olvasni.
5: And I was convicted by the power of what I read, even though I didn't believe it.
4: És meggyőződtem annak az erejéről, amit olvastam, annak ellenére, hogy nem hittem benne.
5: And I began to read in John's Gospel, and as I began to read of the person of Jesus, I became convicted by who he was.
4: János evangéliumánál kezdtem, Jézusról olvastam, és ahogy elkezdtem róla olvasni, meggyőződött az, hogy milyen erőteljes személyiség volt ő.
5: I would tell the whole story, but over 3 months I became so convicted by what I was reading.
4: 11 hónap alatt teljesen meggyőződtem arról, amit olvastam.
5: My wife and I began to talk about Christian things.
4: A feleségemmel elkezdtünk keresztény dolgokról beszélgetni.
5: And she said she believed all these things.
4: És ő elmondta nekem, hogy ő hisz mindenben.
5: So I said to her, well, if you do believe all these things, why do you live the same way that I do?
4: És aztán megkérdeztem tőle, hogy ha te hiszel mindenben, akkor miért élsz ugyanúgy, ahogy én?
5: I said, you're no different to me.
4: Azt mondtam, te nem különbözöl tőlem.
5: I said, if this message that I'm reading is true.
4: Hogyha ez az üzenet, amit én olvasok, igaz.
5: It's either the most important news that ever hit the world, or it's not worth the paper that it's written on.
4: Akkor ez vagy a legfontosabb hír, amit a világ valaha hallhatott, vagy pedig nem éri meg a papírárát, amire nyomtatták.
5: I said, it must be one or the other.
4: Azt mondtam, a kettő közül valamelyik biztos.
5: I said, if I ever became a Christian, which I never will.
4: azt mondtam, ha valaha keresztény lennék, ami nem leszek, ugye?
5: I said I would at least I would be a real one.
4: Akkor én igazi leszek.
5: And I said I would live for this message and preach it and proclaim it everywhere because if it's true, there's nothing else worth living for.
4: És hogyha, és akkor ezt fogom megélni, és ezt az üzenetet fogom mindenhol hirdetni, és erről fogok beszélni, mert akkor ez érdemes arra, hogy ezért éljen az ember.
5: And then she got terrified.
4: És ettől megrémült a feleségem.
5: Having our first row since our marriage over this religion thing.
4: Az első igazi összezördülésünk a vallás miatt volt házasságletünk alatt.
5: And she decided she would rather have a peaceful atheist than a fanatical Christian for a husband.
4: És a feleségem úgy döntött, hogy jobban szeretne egy békés ateistát férjnek, mint egy fanatikus keresztényt.
5: So she did everything to discourage me.
4: Úgyhogy megtent mindent, ami rajta múlt, azért, hogy elbátorítsa ebben.
5: That just made me more stubborn.
4: De ettől még konokabb lettem csak.
5: I finally met someone.
4: Végül találkoztam valakivel.
5: Who was easily my intellectual equal.
4: Aki értelmileg egy szinten volt velem.
5: Because I was arrogant intellectually. I didn't speak to people who weren't as educated as I was. At least I did speak to them, but I treated them with some contempt.
4: Mert én nagyon gőgös értelmiségi voltam, és nem voltam hajlandó igazán partnernek tekinteni olyanokat. Beszéltem olyan emberekkel, akik alacsonyabban képzettek voltak, mint én, de nem tekintettem őket partnernek.
5: An intermediate arranged for me to meet this man.
4: És aztán hirtelen találkoztam ezzel az emberrel.
5: And I said, come on, prove God to me.
4: Azt mondtam, na gyere és bizonyíts be nekem Istent.
5: And he spoke to me the simplest childlike preaching of the cross that you can imagine.
4: És az elképzelhető legegyszerűbb, leggyermeki prédikációt nyomta le nekem a keresztről.
5: It hit me with such power.
4: De nagyon erősen hatott rám ez a hirdetmény.
5: So when it finished, I got on my knees and gave my life to Jesus Christ.
4: És amikor befejezte, letérdeltem és átadtam az életemet Jézus Krisztusnak.
5: My wife followed me 20 minutes afterwards.
4: A feleségem 20 perc múlva követett.
5: And we were both gloriously saved.
4: És mind a ketten dicsőségesen megtértünk.
5: We went, it wasn't in a big meeting, it was just in someone's home.
4: És ez nem egy nagy összejövetelen volt, hanem van akinek a lakásán.
5: We drove back home together. I felt this incredible deep peace inside.
4: És aztán autóval mentünk haza, egy hihetetlen mélységes békét éreztem magamban.
5: When we got home,
4: amikor hazaértünk,
5: I took out my cigarettes,
4: elővettem a cigarettáimat,
5: gave one to Eileen,
4: egyet adtam Eileennak,
5: and took one myself,
4: egyet a saját számba is
5: tettem. I was about to light my first Christian cigarette.
4: És amikor készültem arra, hogy az első keresztény cigarettámra rágyújtok,
5: then for the first time in my life, 2 hours later, I heard the voice of God so clearly that I knew it was God speaking to me.
4: Tehát 2 órával a megtérésem után életemben először annyira világosan hallottam Isten hangját a szívemben, hogy tudtam, hogy ő az.
5: But I heard this new voice in what was now my alive spirit. I suddenly become alive in spirit.
4: És a most már eleven szellememben hallottam ezt a bizonyos új hangot, mert már éltem szellemileg.
5: As a result, the spirit world was now open and real to me. I could hear, if you like, God talking in spirit, because I had become alive in spirit.
4: Tehát a szellemem már élt és nyitott volt a szellemi világ felé, tehát hallottam a szellemi világban elhangzó dolgokat, tehát Isten hangját is hallottam.
5: And I heard the voice of God 2 hours after I was saved, and I knew this was God speaking to me.
4: Tehát 2 órával a megtérésem után hallottam Isten hangját, és tudtam, hogy Isten szól hozzám.
5: And this is what he said.
4: És ezt mondta.
5: You don't need those anymore, throw them away.
4: Ezekre a cigikre már nincs szükséged, dobd el őket.
5: Well, that's God.
4: Azt mondtam, hú, ez Isten volt.
5: I better obey.
4: Jobb, hogyha engedelmeskedek.
5: So I took my cigarette.
4: Úgyhogy fogtam a cigarettát.
5: I took Eileen's without asking her.
4: És Eileen-től is elvettem, anélkül, hogy megkérdeztem volna, mit szól hozzá.
5: God's just spoken to me.
4: És azt mondtam, Isten most szólt hozzám.
5: We're not to smoke anymore.
4: Már nem szabad gyohányoznunk.
5: And I threw them in the trash.
4: És bedobtam a kukába a cigiket.
5: And I've never smoked since.
4: És azóta nem gyújtottam rá egyszer.
5: Well, that was 1958.
4: Ez 1958-ban volt.
5: Exactly, almost exactly 50 years ago.
4: Majdnem pontosan 50 évvel ezelőtt.
5: And ever since then, I've never had any problem hearing God.
4: És azóta nem volt soha gondom azzal, hogy meghalljam Istent.
5: I can hear him as clearly as more clearly than many human people.
4: Olyan világosan, sőt világosabban hallom őt, mint sok embert.
5: Amen.
4: Amen.
5: And then 3 months later.
4: És aztán 3 hónappal később.
5: I just come to the beginning of the summer, just about now.
4: Körülbelül ekkor volt a nyár eleje, körülbelül az évnek az a szakasza volt, mint most.
5: Universities had just closed.
4: Az egyetemet éppen akkor fejezték be a tanévet.
5: No more lectures till the next October, so I had this sort of 4 months, you know, vacation.
4: És a következő 4 hónapon keresztül októberig nem kellett újra leckéket vagy órákat adnom, tehát körülbelül 4 hónapnyi szünetem volt.
5: Eileen went off to work.
4: Eileen elment dolgozni.
5: And I took her Bible, didn't have one of my own. I took her Bible.
4: Én pedig fogtam a Bibliáját, mert hogy nekem nem volt.
5: And I suddenly had this tremendous hunger to read the scriptures.
4: És hirtelen óriási éhség volt bennem a Biblia olvasása iránt.
5: So I read them all day.
4: Úgyhogy egész nap olvastam a Bibliát.
5: I made careful notes on every chapter.
4: És minden fejezetről gondosan jegyzeteltem.
5: But most of the time I was having problems receiving what I was reading.
4: De az esetek többségében gondot jelentett az, hogy elfogadjam azt, amit olvasok.
5: Some things I rejected outright as just mythology.
4: Voltak dolgok, amiket egyenesen elutasítottam, mert hogy úgyis csak mitológia az egész.
5: I was still a convinced evolutionist.
4: Még mindig meggyőződött evolúcionista voltam.
5: When I read how Joshua made the sun stand still, I thought that is so ridiculous. Think of just what would happen to the universe. I did some calculations on the total chaos it would cause.
4: Akkor amikor arról olvastam, hogy Józsué idejében hogy állt meg a nap, akkor teljesen elvetettem ezt a történetet, mert értelmesen átgondoltam, hogy tudományos alapon ez teljesen abszurd, mert hogy olyan káoszt okozott volna a világ mindenségben ez az egész dolog, hogy lehetetlen.
5: Could be the sun that stood still, but it could be the earth that stood still.
4: Az persze lehet, hogy nem a nap állt meg, hanem a föld, hogy a föld csak úgy megállt.
5: To me that was so ridiculous I couldn't receive it.
4: De számomra ez olyan nevetséges volt, hogy nem tudtam elfogadni.
5: Then I got to the book of Leviticus with all the blood and the sacrifices. It was like going to an abattoir, a butcher's shop, and I felt so revolted by what I was reading.
4: Aztán a Mózes harmadik könyvéhez jutottam, ahol a sok vér meg a sok áldozatról van szó. Teljesen iszonyodtam a dologtól, olyan volt, mintha egy ilyen vágóhídon mentem volna végig.
5: I got to Isaiah, I couldn't understand one word that he was talking about.
4: Aztán amikor Ézsaiás könyvéhez jutottam, hát neki egy szavát se értettem.
5: I read the whole book and I thought, what is this guy saying?
4: Végigolvastam az egész könyvét, miről beszél ez az ember?
5: But I kept going, persisting. I thought, well, there's some good bits in the Bible.
4: De azért tovább olvastam kitartóan a Bibliát, mert azért egy elég jó része.
5: I really enjoyed some things and they made sense to me.
4: Voltak dolgok, amiket nagyon élveztem, mert érthetőek voltak.
5: I finally got to Hebrews chapter 11, verse 3.
4: Végül a Zsidó 11:3-hoz jutottam.
5: And it says this.
4: Ahol az van.
5: By faith we believe that the worlds were made out of things which it does not appear.
4: Hitáltal értjük meg, hogy a világok a láthatatlanból álltak elő.
5: And as I was pondering that,
4: és ahogy ezen gondolkodtam,
5: I was sort of stopped dead in my tracks and God spoke to me.
4: Teljesen szinte úgy leálltam az előrehaladásba, és Isten szólt hozzám.
5: It was about 3 months later.
4: Ez körülbelül 3 hónappal később volt.
5: And this is what he said.
4: Azt mondta Isten.
5: He said, Alan, you will not get anywhere until you change the attitude in which you read my word.
4: Ellen, sehova nem fogsz jutni, amíg meg nem változtatod a hozzáállásodat, ahhoz, ahogyan olvasod az én szavamat.
5: I said, what do you mean, Lord?
4: Megkérdeztem, Uram, hogy érted ezt?
5: He said, you're trying to read it with your intellect.
4: Ő azt mondta, az értelmeddel próbálod olvasni.
5: And you've got a good intellect.
4: És jó agyad van.
5: But compared with me, it's inadequate. Your little intellect can never understand the majesty of the God that you've come to know.
4: De az én értelmemhez képest semmiség a te értelmed, képtelen vagy felfogni, hogy milyen fenséges, hatalmas Isten az, akivel kapcsolatban vagy.
5: So I said, well, what do I do, Lord?
4: És akkor megkérdeztem, Uram, akkor mit csináljak?
5: He said, stop using your intellect and start using your spirit.
4: És azt mondta, hogy hagyd abba az eszed használatát, és kezd a szellemedet használni.
5: My spirit can speak directly to your spirit and I don't need words to do it.
4: Az én szellemem közvetlenül tud szólni a te szellemed.
5: We believe that the worlds were made out of things which it does not appear.
4: Hitáltal értjük meg, hogy a világok a láthatatlanból álltak elő.
5: And as I was pondering that,
4: és ahogy ezen gondolkodtam,
5: I was sort of stopped dead in my tracks and God spoke to me.
4: Teljesen szinte úgy leálltam az előrehaladásba, és Isten szólt hozzám.
5: It was about 3 months later.
4: Ez körülbelül 3 hónappal később volt.
5: And this is what he said.
4: Azt mondta Isten.
5: He said, Alan, you will not get anywhere until you change the attitude in which you read my word.
4: Alan, sehova nem fogsz jutni, amíg meg nem változtatod a hozzáállásodat, ahhoz, ahogyan olvasod az én szavamat.
5: I said, what do you mean, Lord?
4: Megkérdeztem, Uram, hogy érted ezt?
5: He said, you're trying to read it with your intellect.
4: Ő azt mondta, az értelmeddel próbálod olvasni.
5: And you've got a good intellect.
4: És jó agyad van.
5: But compared with me, it's inadequate. Your little intellect can never understand the majesty of the God that you've come to know.
4: De az én értelmemhez képest semmiség a te értelmed, képtelen vagy felfogni, hogy milyen fenséges, hatalmas Isten az, akivel kapcsolatban vagy.
5: So I said, well, what do I do, Lord?
4: És akkor megkérdeztem, Uram, akkor mit csináljak?
5: Instead, stop using your intellect and start using your spirit.
4: És azt mondta, hogy hagyd abba az eszed használatát, és kezd a szellemedet használni.
5: My spirit can speak directly to your spirit and I don't need words to do it.
4: Az én szellemem

0: ahhoz, ahogyan olvasod az én szavamat.
1: I said, what do you mean, Lord?
0: Megkérdeztem, Uram, hogy érted ezt?
1: He said, you're trying to read it with your intellect.
0: Ő azt mondta, az értelmeddel próbálod olvasni.
1: And you've got a good intellect.
0: És jó agyad van.
1: But compared with me, it's inadequate. Your little intellect can never understand the majesty of the God that you've come to.
0: De az én értelmemhez képest semmiség a te értelmed, képtelen vagy felfogni, hogy milyen fenséges, hatalmas Isten az, akivel kapcsolatban vagy.
1: So I said, well, what do I do, Lord?
0: És akkor megkérdeztem, Uram, akkor mit csináljak?
1: He said, stop using your intellect and start using your spirit.
0: És azt mondta, hogy hagyd abba az eszed használatát, és kezd a szellemedet használni.
1: My spirit can speak directly to your spirit and I don't need words to do it.
0: Az én szellemem közvetlenül tud szólni a te szellemedhez, és ehhez még szavakra sincs szükségem.
1: And if you learn to use your spirit and not your intellect.
0: És hogyha megtanulod a szellemedet használni, nem az értelmedet.
1: I will teach you things.
0: Akkor tanítok nektek olyan dolgokat neked.
1: Which make you jump for joy in your spirit.
0: Amelyektől a szellemedben, örömödben ugrálni fogsz.
1: But you can't find words to describe them because there aren't any words to describe them.
0: De nem fogsz találni szavakat arra, hogy elmondd ezeket a dolgokat, mert nincsenek rájuk szavak.
1: And he gave me three principles.
0: És három alapelvet mondott nekem Isten.
1: He said, now, first of all, I want you to change your attitude and throw away every doubt that you've considered regarding my word.
0: Azt mondta, hogy először is változtass meg a hozzáállásodat, és dobd ki minden kételkedést, ami van benned a szavamban levő bármilyen dologgal kapcsolatban.
1: So, he said, I want you to imagine that you're like a father and you've got a little child of yours, say 3 or 4 years of age.
0: Azt mondta, hogy képzeld el, hogy apa vagy, és van egy körülbelül 3-4 éves kicsi gyereked,
1: and you're reading something to them,
0: és felolvasol neki valamit.
1: And they're listening to you,
0: ő meghallgat,
1: and they're trusting you,
0: és bízik benned,
1: and they're believing every word, although they can't understand it.
0: És minden szavadat elhiszi, noha nem érti, hogy miről olvasol.
1: He said, that's how you've got to be to me.
0: Így kell neked hozzám állnod.
1: He said, I want you to, as you read the Bible,
0: ahogy olvasod a Bibliát,
1: I want you to believe every word as literally true.
0: Azt akarom, hogy higgyél minden szót úgy, mint ami szó szerint igaz.
1: And like a little child,
0: és mint egy kisgyermek,
1: decide to believe it.
0: Döntsd el, hogy elhiszed.
1: Because it's your daddy that's telling it to you.
0: Mert a te papád mondja neked.
1: Amen.
0: Amen.
1: You know what I'm talking about.
0: Tudjátok, miről beszélek, ugye?
1: I want you to believe every word like a little child.
0: Tehát azt akarom, hogy higgyél minden szót, mint egy kisgyerek.
1: You don't need to understand it.
0: Nem kell, hogy értsed.
1: Believe it, and then you're going to start to act on it.
0: Hidd el, és kezdj el aszerint cselekedni.
1: Then he said, there's two more things.
0: És aztán még két dolgot mondod.
1: You will find the Bible is full of promises.
0: Rá fogsz jönni, hogy a Biblia tele van ígéretekkel.
1: I've discovered since that there are over 30,000 promises in the Bible.
0: Azóta rájöttem, hogy a Bibliában több mint 30,000 ígéret van.
1: He said, I want you to claim every promise for yourself now.
0: Azt mondta, hogy azt akarom, hogy minden ígéretet most rögtön igényelje magad számára, amikor olvasod.
1: He said, you'll find the Bible's full of commandments.
0: És azt mondta, azt látod majd, hogy a Biblia tele van parancsokkal.
1: They're not suggestions.
0: Ezek nem javaslatok.
1: It's not just advice.
0: Nem tanácsok.
1: It's like a military commandment.
0: Hanem ezek olyanok, mint katonai parancsok.
1: And you've only got one choice.
0: És csak egy lehetőséged van.
1: Either to obey or to disobey.
0: Vagy engedelmeskedsz, vagy nem.
1: I want you to obey every commandment the moment you read it for the first time.
0: És én azt akarom, hogy minden parancsnak engedelmeskedj az első alkalommal, amikor olvasod.
1: And I discovered that there are about 20,000 commandments in the Bible.
0: És rájöttem, hogy körülbelül 20,000 parancs van a Bibliában.
1: And I made a covenant with God that morning.
0: És azon a délelőttől szövetséget kötöttem Istennel.
1: That I would open up my spirit wide to receive directly from His Spirit.
0: Hogy tágra kinyitom a szellememet, hogy szabadon kapjak az ő szellemétől meg bármit.
1: I would listen to Him with my spirit rather than try and understand Him with my intellect.
0: És a szellememmel fogok figyelni rá, ahelyett, hogy az értelmemmel próbálnám felfogni.
1: I would believe everything he said like a little child.
0: Mindent el fogok hinni, amit mond, mint egy kisgyerek.
1: I take every word to be literally true.
0: Úgy fogok venni minden szót, mint ami szó szerint igaz.
1: I would claim every promise.
0: Minden ígéretet igényelni fogok
1: and
0: a magam számára.
1: Every commandment.
0: És minden parancsnak engedelmeskedni
1: and
0: fogok.
1: I used to pray stupid prayers in those days.
0: Akkoriban.
1: So I said, right, Lord, that's what I'm going to do.
0: Butaságokat is mondtam, még úgy, hogy azt mondtam, Uram, azt fogom csinálni.
1: Step out literally that this Bible is infallible and it's completely trustworthy.
0: Hogy én szó szerint rá fogok állni arra, hogy a Biblia teljesen megbízható.
1: I'm gonna believe everything.
0: Mindent elhiszek belőle.
1: I'm gonna claim everything for myself.
0: Mindent igényelek a magam számára belőle.
1: And I'm gonna obey everything you tell me to do.
0: És mindennek parancsolatnak engedelmeskedni fogok, amit mondasz nekem, hogy tegyem meg.
1: I said, if this book

0: És azt mondtam, hogy ha bármikor cserben hagyja ez a könyv,
1: then I will tear up my Bible and I'll become a Buddhist.
0: Akkor eltépem a Bibliámat és buddhista leszek.
1: Well, that was 50 years ago.
0: Hát ez 50 évvel ezelőtt volt.
1: Believe me, I've never torn up a Bible.
0: Higgyétek el, hogy soha nem téptem el egy Bibliát se.
1: And I certainly haven't become a Buddhist.
0: És kétségtelenül nem lettem buddhista.
1: But what I've got is 50 years of experimental evidence to prove how fantastic God is and how fantastic His Word is.
0: Hanem 50 évnyi tudományos tapasztalat van a hátam mögött arról, kis tapasztalati úton, hogy Isten milyen fantasztikus és az ő szava milyen fantasztikus.
1: I've personally pretty well had every experience that you can read about in the Bible.
0: Én gyakorlatilag átéltem szinte mindent, amiről olvasni lehet a Bibliában.
1: And that doesn't mean I'm fantastic, it just means God's fantastic.
0: És ez nem azt jelenti, hogy én vagyok fantasztikus, hanem azt, hogy Isten fantasztikus.
1: I've seen all kinds of amazing miracles.
0: Mindenféle megdöbbentő csodákat láttam.
1: I've seen people raised from the dead.
0: Láttam embereket feltámadni.
1: Everything that Paul writes, I think, yeah, I know about that, because I've been through the same thing myself.
0: Mindenről, amiről Pál ír, azt mondhatom, hogy tudom, miről beszél, mert átéltem ugyanazt.
1: Now, I'm more passionately on fire for God today than I was at the beginning.
0: És most szenvedélyesebben égek Istenért, mint a kezdeti napokban.
1: And revelation has poured into me as I've had this attitude to Him.
0: És a kijelentés csak úgy árad belé, mert ez volt a hozzáállásom Istenhez.
1: Now, the Bible is the written word of God.
0: A Biblia valóban Isten írott szava.
1: He chose two of the richest languages to have His word written down.
0: És a leggazdagabb nyelvet választotta ahhoz, hogy azon írják le az ő szavait.
1: Hebrew was the word for, that was the language that was used for the Old Testament.
0: A héber nyelven írták az Ószövetséget.
1: And Greek was used for the New Testament.
0: És görögül az Újszövetséget.
1: And they are rich.
0: Ezek gazdag nyelvek.
1: But they're still inadequate.
0: És még mindig nem elégségesek.
1: Just come back to 1 Corinthians 2 for a moment.
0: Még mindig akkor az 1 Korintus 2-höz térünk vissza.
1: Now, see how Paul's dealing with a city that can use its mind but cannot use its spirit.
0: Szeretném, hogyha látnátok, hogy Pál hogyan foglalkozik egy olyan várossal, ami tudja használni az elméjét, de a szellemét nem.
1: He says we came in the power and demonstration of the Spirit, verse 4, and the purpose is, verse 5, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God.
0: Azt mondja a negyedik versben, szellemnek és erőnek megmutatásában jöttünk hozzátok. Ötödik vers, hogy a hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjon.
1: However, we do speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to nothing.
0: Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem a világnak, sem a világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét.
1: But we speak the mystery of God, we speak the wisdom of God in a mystery.
0: Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk.
1: The hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory.
0: Azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre.
1: It's none of the rulers of this age knew, for had they known, they would not have crucified the Lord of glory.
0: Melyet a világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha ismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát.
1: But as it is written,
0: hanem amint megvan írva,
1: eye has not seen,
0: amiket szem nem látott,
1: nor has ear heard,
0: fül nem hallott,
1: nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him.
0: És embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
1: You see, until you have human experience of something, then your language does not have a word for it.
0: Tudjátok, amíg emberileg nem éltek át valamit, addig nincsen arra szavatok.
1: That's the problem that we have.
0: Ez a problémánk.
1: Amen. God's got all kinds of fantastic things that He wants us to know about, but we've never in our culture experienced them, so we have no words in our culture to describe them.
0: Istennek mindenféle fantasztikus dolga van, amikről azt akarja, hogy ismerjük meg azokat, de a kultúránk nem tapasztalta meg ezeket a dolgokat, ezért nincsenek szavaink a kifejezésre.
1: That's one great reason why the Jews were so rich, because they had so many experiences of God.
0: És a zsidóknak a nyelve azért volt olyan gazdag ezekre a dolgokra, mert átélték ezeket a dolgokat Istennel.
1: And as they tried to describe these experiences, they had to find words for them, so words came into their language, which are not in our language.
0: És amikor megpróbálták elmondani ezeket az átéléseiket, akkor szavakat alkottak ezeknek a kifejezésére, de ilyen szavaink nekünk nincsenek, mert mi nem éltük át.
1: Because the influence of all European languages is Greek culture, it's not Hebrew culture, it's not the knowledge of God which they had.
0: Mert az összes európai nyelvet a görög kultúra befolyásolta, és nem a héber kultúra, tehát Isten dolgaira nincsenek olyan szavaink, amiket ők átéltek.
1: Now come to Romans chapter 3.
0: Akkor a Róma 3-at nézzük meg.
1: In the first two chapters,
0: Az első két részében a római levélnek, a római levélnek,
1: Paul says this.
0: Pál azt mondja.
1: He says the Jews have had sufficient knowledge of God to repent through the law which I gave to them.
0: Azt mondja, hogy a zsidóknak elég ismeretük volt Istenről ahhoz, hogy megtérjenek hozzá, azáltal a törvény által, amit adtam nekik, ezt mondta Isten.
1: And through the experiences which their forefathers had of me, and found words to describe those experiences.
0: És az átéléseik miatt, amiket az ő atyáik megéltek velem, és amiknek a kifejezésére szavakat találtak ki.
1: So what about the Gentiles? What about the Gentiles?
0: És akkor mi a helyzet a pogányokkal?
1: And the answer is that the whole of creation shouts to us the nature and the glory of God. That's enough to convict anybody of the reality of God.
0: Az a válasz, hogy ott van az egész teremtett világ a számunkra, az egész természet, ami kiáltja hozzánk Istennek az üzenetét. Ez elég ahhoz, hogy meggyőzzön minket.
1: If I'm honest,
0: hogyha őszinte vagyok,
1: the thing which began to shake my atheism before I read the Bible was when I got my first garden began to plant out rose bushes and other bushes and watch and bulbs and see these spring into these amazing colorful plants.
0: Az első dolog, ami megkezdte rázni az én ateizmusomat, mielőtt a Bibliát ismertem volna, az az, őszintén szólva, hogy lett egy kertünk, és ott elkezdtünk mindenféle bokrokat, meg rózsákat, meg mindeneket ültetni, és jött a tavasz, és minden elkezdett bimbózni, meg virágozni, és elámultam ennek a szépségét.
1: So incredibly beautiful.
0: Olyan hihetetlenül szép volt az egész.
1: Just blew you away with the sheer wonder of what was growing in my garden.
0: Az ember teljesen elámult attól, én elámultam attól, ami a kertemben nőtt, annak a szépségétől.
1: If I was honest, I had a problem explaining it by the theory of, you know, of evolution, of accidental mutation.
0: És őszintén szólva, az evolúció elmélettel, meg a véletlen mutációkkal nehezen tudtam volna megmagyarázni, hogy mindez hogy jött létre.
1: Paul says, well, the Gentiles may not have had the Jewish law.
0: Azt mondja Pál, a pogányoknak talán nincsen meg a zsidó törvény.
1: But they've got creation.
0: De ott van a teremtett világ az orruk
1: előtt. Creation is such a powerful a proclamation of God that already in their consciences they knew enough about God to still behave in a right way.
0: És az olyan meggyőzően beszél Istenről a teremtett világ, hogy az ő lelkiismeretükben már ott van a meggyőzés ahhoz, hogy higgyenek Istenben és megtérjenek hozzá.
1: Some years ago I was working with, you know, in the rough tough area of New York with some wonderful churches there.
0: Néhány évvel ezelőtt New Yorkban nagyon kemény területen dolgoztam együtt néhány gyülekezettel.
1: This girl was born in the immorality of the gang in which she was born.
0: Ez a bizonyos illető, akiről beszélek, egy ilyen teljesen erkölcstelen bandában született.
1: She never really had parents, she was just the product of the gang's immorality.
0: Igazából sose voltak szülei, hanem csak a banda erkölcstelenségének a terméke volt.
1: And she grew up in that gang culture.
0: Ez egy hölgy volt, és ennek a bandának a kultúrájában nőtt fel.
1: Where it was normal for children to be abused and raped by the older people. It was just their culture.
0: Ahol teljesen természetes és normális volt, hogy a gyerekeket szexuálisan bántalmazták a felnőttek.
1: Eventually became a drug addict.
0: Végül kábítószeres lett ez a nő.
1: And physically became very beautiful.
0: De nagyon szép nő lett belőle.
1: So then she started to sell her body as a prostitute to get money to pay for her drug habit.
0: Úgyhogy elkezdte a testét prostituáltként árusítani, hogy pénzzel legyen a kábítószerre.
1: And she's had intercourse hundreds of times in all kinds of horrible situations.
0: És több százszor került mindenféle szörnyű helyzetekbe.
1: Then one glorious day she was converted.
0: De egy dicsőséges napon megtért.
1: Powerfully transformed.
0: És erőteljesen megváltozott.
1: And she said to me this. She said, I always knew it was wrong.
0: És azt mondta nekem, hogy mindig tudtam, hogy rossz az, ahogy élek.
1: Her culture said, it's okay, this is the way we all live.
0: A kultúránk azt mondta, hogy ez rendben van, mert mindnyájan így élünk.
1: But her conscience said, no, this is wrong.
0: De itt bent a lelkiismeretem azt mondta, hogy ez rossz.
1: You're offending a holy God.
0: Mert egy szent Istent ezzel bántasz.
1: So Paul then comes into chapter 3.
0: Tehát aztán Pál eljut a harmadik részig.
1: He said the Jews are condemned by their disobedience to the law.
0: És azt mondta, hogy a zsidókat kárhoztatja az ő törvény iránti engedetlenségük.
1: The Gentiles are condemned by their disobedience to their conscience.
0: A pogányokat pedig a lelkiismeretük iránti engedetlenség kárhoztatja.
1: And God judges all men equally guilty.
0: És Isten ilyen módon mindenkit egyformán bűnösnek nyilvánít.
1: Then in chapter 3.
0: Aztán a harmadik részben.
1: He asked this question.
0: Felteszi ezt a kérdést.
1: Said, well, what advantage then does a Jew have?
0: Mi tekintetben különb, hát milyen előnye van a zsidónak?
1: If we all end up in the same place, what's the advantage of being a Jew, being circumcised?
0: Tehát mi az előnye annak, ha valaki körülmetélt?
1: Then he gives the reply.
0: És aztán válaszol erre.
1: Much in every way.
0: Minden tekintetben sok.
1: Now listen to this. Chiefly because to them was committed the oracles of God.
0: Na ezt figyeljétek, mindenek előtt, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit.
1: Now come back to Acts chapter 7.
0: Akkor menjünk vissza az Apcsa 7-hez.
1: And here Moses is quoted.
0: Itt Mózest idézi.
1: And come to verse 37.
0: 37. vers.
1: This is that Moses who said to the children of Israel, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your brethren, him you shall hear.
0: Ez ama Mózes, ki az Izrael fiainak ezt mondott, a prófétát támaszt nektek az Úr, a ti Istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem. Azt hallgassátok.
1: This is he who was in the word is ecclesia, the church, if you like, the ecclesia.
0: Ez az, aki ott volt a gyülekezetben, ez az ecclesia görög szó.
1: So the if you like, the tribe of Israel was called an ecclesia, the church in the wilderness.
0: Tehát tulajdonképpen a zsidók törzseit azt ecclesiának, pusztabeli gyülekezetnek nevezi a Biblia.
1: With the angel who spoke to him on Mount Sinai.
0: A gyülekezetben, a pusztában, a Sínai hegyen vele beszélő angyallal.
1: And with our fathers.
0: És a mi atyáinkkal.
1: The one who received the living oracles given to us, whom our fathers would not obey but rejected.
0: Ki élő üzenetet vett, hogy nekünk adja, akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszították maguktól.
1: I want you to get hold of this.
0: Szeretném, hogyha ezt.
1: The fullness of what the Bible calls God's word.
0: Értenétek, hogy annak a teljessége, amiről a Biblia azt mondja, hogy az a szó.
1: Is the actual speaking of divine nature out of his divine being to send forth a proclamation of himself.
0: Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Isten az ő isteni lényéből, az ő isteni természetéből nyilatkoztat ki nekünk dolgokat.
1: I'm finding it hard to get the words to describe what I'm trying to say to you.
0: Tehát nagyon nehezen találok szavakat annak elmondására, amit el akarok mondani.
1: You see, the Bible isn't words on a printed page.
0: Tehát a Biblia az nem papírra nyomtatott szavak összessége.
1: Poured out of himself.
0: Hanem a Biblia az, amit Isten önmagából kiöntött.
1: And spoke it into someone like Moses, but spirit to spirit.
0: És beleszólt a valakinek a szellemébe, az ő szelleméből, ilyen ember lehetett Mózes.
1: And Moses did his best to articulate it in the best words that the Hebrew language could provide.
0: És Mózes megtette a tőle telhető legjobbat azért, hogy a zsidó nyelven, a héber nyelven, ami neki adva volt, a megfelelő szavakkal leírja azt, amit ő kapott.
1: But what Moses really received in his spirit couldn't fully be articulated in the words of any language.
0: De amit Mózes kapott az ő szellemében, azt a maga teljességében semmilyen emberi nyelven nem lehet kifejezni.
1: And his spirit was receiving things that he couldn't even tell himself in words what it was that he was receiving.
0: És a szellemébe kapott olyan dolgokat, amiket még önmagának sem tudott emberi szavakkal meghatározni, hogy mi az, amit kapott.
1: And many of the prophets say similar things. It was like unto, it was similar to, it wasn't the same, but the best words I can find to describe it are these human words, but the thing that God showed me was bigger, more glorious and more wonderful, but there's no word to describe it.
0: És a proféták is ezt mondják nagyon sokszor, hogy valamint láttam, ami hasonló ahhoz, vagy olyan volt, mint. Tehát nem pontosan az, de az emberi szavaimmal nem tudom jobban kifejezni, igazából sokkal dicsőségesebb és sokkal hatalmasabb volt az, amit láttam, mint amit el tudok mondani.
1: Now the Jewish nation,
0: a zsidó nép,
1: were given the responsibility
0: azt a kötelességet kapta,
1: to write these things down in the best words which were available,
0: hogy a rendelkezésükre álló legjobb szavakkal leírják ezeket az üzeneteket,
1: and guard them over the centuries so that they were not corrupted.
0: És Isten megőrizte az üzenetek, ezt az üzenetet az évszázadok alatt, hogy ne romoljon meg az üzenet.
1: So when the day came,
0: tehát amikor eljött a megfelelő
1: for
0: nap,
1: them to be read by people who could not only read with their mind, but could read with their spirit, the full truth could once again be revealed to them.
0: Hogy az emberek, akik már nem az értelmükkel, hanem a szellemükkel fogják olvasni ugyanezeket a szavakat egy másik időpontban, ők is megkaphassák a teljes igazságot, a teljes kijelentést erről az egészről.
1: And the Apostle Paul did the same thing,
0: és a Pál apostol is ugyanezt csinálta,
1: as did all the writers of the New Testament,
0: ahogy minden más új szövetségi író is.
1: But they were restricted even further, because they had to stay within the boundaries of the Greek language.
0: De ők még korlátozottabb lehetőségek között csinálták ezt, mert ők a görög nyelv korlátain belül kellett, hogy írjanak.
1: And you've been fortunate enough to be born in Hungary and to have Hungarian as your mother tongue.
0: És ti nagyon szerencsések vagytok, hogy Magyarországon születtetek, és a magyar az anyanyelvetek.
1: But what you've got to recognize is that your mother tongue is even more restricted, and therefore God's got to supernaturally communicate from His Spirit to your Spirit the fullness of what He wants you to know.
0: Mert rá fogtok jönni, hogy a magyar nyelv, a ti nyelvetek még korlátozottabb, mint a görög nyelv, tehát kell, hogy Isten az ő szellemével a ti szellemetekbe közvetlenül jelentse ki az igazságokat, ahhoz, hogy megértsétek.
1: And Paul is explaining this to the Corinthian church.
0: És Pál ezt elmagyarázza a korintusi gyülekezetnek.
1: Come to verse 9.
0: 9. vers.
1: Of 1 Corinthians 2.
0: Az 1 Korintus 2-ben.
1: Eye has not seen.
0: Szem nem látta.
1: Ear has not heard.
0: Fül nem hallotta.
1: Nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him.
0: És embernek szívébe be se hatolt az, amit Isten készített az őt szerető embereknek.
1: Now, if that's true,
0: ha ez igaz,
1: and it is true,
0: és igaz,
1: then there's no word in the language to describe what they don't know.
0: Akkor a nyelvekben nincsen szó annak a leírására, amit nem tud az ember.
1: I remember years ago in the 70s.
0: Emlékszem évekkel ezelőtt a 70-es években.
1: Going to Nepal.
0: Nepálba mentem.
1: The Northern Kingdom above India.
0: India, de belül a nepáli királyság északi részére.
1: A nation bound in the tyranny of Hinduism.
0: Ezt az országot a hinduizmusnak az egyeduralma kötözi meg.
1: And we were going to break through that absolute wall of blindness that was right across the whole nation.
0: És nekünk gyakorlatilag át kellett törnünk azt a falat, ami az egész nemzeten levő vakság miatt volt.
1: And I was preaching.
0: És prédikáltam.
1: And I was trying to illustrate what I was saying.
0: És megpróbáltam példákat mondani arra, amiről tanítok.
1: So I decided to use the illustration of an elevator.
0: Úgy döntöttem, hogy a példám az egy liftről fog szólni.
1: You know what, elevator, what is it, Hungarian?
0: Lift. It's okay. Yeah.
1: Or lift in English, elevator in American English.
0: Igen.
1: So I was using this illustration.
0: Tehát a liftről mondtam példát.
1: And they were looking at me in complete amazement.
0: És teljesen döbbenten néztek rám az emberek.
1: And they said, what is elevator?
0: És megkérdezték, mi az a lift?
1: There was no word in Nepali to describe it.
0: Mert a nepáli nyelvben nem volt erre szó.
1: Because no one had seen an elevator.
0: Mert hogy életükben még nem láttak liftet.
1: No building in Nepal had an elevator.
0: És Nepálban nem volt olyan épület, ahol lift lett volna.
1: Nobody had ever ridden in one.
0: Nobody ever?
1: No one ever got inside one and traveled.
0: Soha senki nem utazott még lift el Nepálban.
1: They were village Nepalis.
0: Mert hogy ezek falusi nepáliak voltak.
1: I couldn't communicate because there was no communication.
0: Úgyhogy nem tudtam elmondani, amit akartam, mert nem volt szavam rá.
1: I could give you hundreds of illustrations like this.
0: Több száz ilyen példát mondhatnék.
1: In Africa, in recent few decades, they are translating the New Testament into the tribal languages as well as into the regional language of Swahili.
0: Afrikában az elmúlt néhány évtized alatt fordítják a Bibliát a különböző törzsi nyelvekre, és egyidejűleg a terület nyelvére is, ami a Swahili.
1: About 15-20 years ago, they were translating the Kikuyu language into Kikuyu for the Kikuyu people to have it in their own language.
0: Körülbelül 15 évvel ezelőtt a Kikuyu nép számára Kikuyu nyelvre fordították a Bibliát, hogy az ő nyelvükön meglegyen.
1: And then they discovered a problem.
0: És aztán rájöttek, hogy van egy probléma.
1: In Kikuyu culture.
0: A Kikuyu kultúrában.
1: And therefore in the Kikuyu language.
0: És a nyelvükben.
1: There was no word for forgiveness.
0: Nem volt szó a megbocsátásra.
1: Four different words for revenge.
0: De négy különböző szavuk volt a bosszúra.
1: No word for forgiveness.
0: De a megbocsátásra nem volt szó.
1: They'd never seen anybody forgive anybody.
0: Mert soha nem láttak olyan embert, aki megbocsátott volna valakinek.
1: It never entered into the heart of anybody to forgive a wrong done to them.
0: És soha senkinek a szívében nem lépett az a gondolat be, hogy megbocsásson valakinek egy bűnt, amit elkövetett ellene.
1: Completely foreign to their culture.
0: Tehát a megbocsátás teljesen idegen volt az a kultúrájukon.
1: So when you came preaching forgiveness, they literally did not know what you were talking about.
0: Tehát amikor az ember odament és a bűnbocsátról prédikáltuk, tényleg fogalmuk nem volt róla, amiről beszélek.
1: But God could communicate by His Spirit to their spirit and rescue them from the bondage of their own culture.
0: De Isten a szelleme által az ő szellemükbe tudott szólni, és tudta közölni velük ezt az igazságot, hogy megszabaduljanak a saját kultúrájuk kötelékéből.
1: So what did God do?
0: Tehát mit tett Isten?
1: When he started to send the gospel out in many different languages.
0: Amikor elkezdte a Bibliát különböző nyelveken, az evangéliumot különböző nyelveken elvinni.
1: And included Hebrew and it included Greek.
0: És ebben benne volt a héber is és a görög is.
1: Then what he would do is this.
0: Akkor Isten a következőt tette.
1: Just listen now.
0: Figyeljetek.
1: Come to verse 10.
0: Tizedik vers.
1: Verse 9 states the problem.
0: Tehát a 9. versben van a probléma.
1: Verse 10 states how God solves the problem.
0: És a 10. vers elmondja, Isten hogyan oldotta meg a problémát.
1: But God has revealed them to us through His Spirit.
0: És nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szelleme által.
1: The Spirit, that's the Spirit of God, searches all things, yes, the deep things of God.
0: Mert a szellem, a Szent Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
1: For what man knows the things of a man except the spirit of the man who is in him?
0: Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek szelleme, amely ő benne van.
1: Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God.
0: Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek szelleme.
1: Now the Hebrew, the Hungarian Bible puts soul there in every place. And it's totally wrong.
0: A magyar biblia fordítások ezekben a versekben lélekről beszélnek, és ez teljesen rossz.
1: That's a different part of our being.
0: Hiszen ez a lényünknek másik része, amiről szó van.
1: You cannot receive spiritual truth by your soul. You've got to receive it by your spirit.
0: És szellemi igazságot nem tudunk a lelkünkkel befogadni, csak a szellemünkkel.
1: Come to verse 12.
0: 12. vers.
1: Now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God.
0: Mi pedig nem a világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet.
1: And one great reason for God giving us His Spirit is that we might now be able to communicate properly with Him.
0: És az egyik nagy oka annak, hogy Isten nekünk adta a szellemét, az az, hogy megfelelő módon tudjunk vele kommunikálni.
1: When He gives us His Spirit and wakens our spirit, now we've solved the communication problem.
0: Amikor ő nekünk adja a szellemét és megeleveníti a mi szellemünket, akkor megoldottuk a kommunikációs problémát.
1: We can't necessarily find the words because there are no words.
0: Lehet, hogy nem találunk szavakat a dologra, mert nincsen.
1: But we can still know in our spirit things that cannot yet be put into words because we haven't got the words.
0: De a szellemünkben tudhatunk olyan dolgokat, amiket nincsenek szavak, mert nem tudjuk őket szavakkal kifejezni.
1: Now we receive not the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God.
0: Tehát mi nem a világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket az Isten ajándékozott nekünk.
1: These things we also speak not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spirit. The best translation is explaining, matching spiritual thoughts to spiritual words will be the best translation.
0: Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít. A jó fordítás innentől körülbelül úgy hangzana, hogy szellemi dolgokat szellemi szavakkal fejezve ki.
1: So what God did was he took the best words available in the language, but it doesn't represent the fullness of what his truth is.
0: Tehát Isten azt csinálta, hogy az adott nyelvben megtalálható legmegfelelőbb szavakat használna, de még ezek a szavak se fejezték ki megfelelő módon azt, amit ő el akart mondani.
1: Is the Bible, the word, the written Bible, is it inspired by God?
0: Az írott Bibliát Isten sugallta?
1: Absolutely.
0: Teljességével.
1: Every word was written as men were moved by the Holy Spirit to write it.
0: Minden szót úgy írtak le Istennek a választott emberei, ahogyan a Szent Szellem mondta nekik.
1: But does it exactly say what God wants to say?
0: És pontosan ugyanazt mondja ez az írott Biblia, amit Isten el akart mondani?
1: No, it doesn't.
0: Egyáltalán nem.
1: The fullness of the truth can only be communicated spirit to spirit.
0: Mert az igazság teljességét csak szellemtől szellembe lehet kommunikálni.
1: But that word that God chose is the best word available to bring us to the nearest to the truth that he wants us to know.
0: De az Isten által választott szavak olyan szavak voltak, amik a legközelebb álltak ahhoz az igazsághoz, amit Isten ki akart fejezni valahogy.
1: I'll just quickly tell you an illustration.
0: Gyorsan még elmondok egy példát.
1: When we lived in India,
0: amikor Indiában éltem,
1: my wife always wore a sari, Indian dress, and she looked fantastic in it.
0: A feleségem mindig száriban járt, és nagyon jól nézett ki benne.
1: And a sari is about a 9 meter length of cloth which you wrap all around yourself in a fantastic way.
0: A sári az tulajdonképpen egy körülbelül 9 méter hosszú kelme, amit mindenféle módokon magukra tekernek a nők, és nagyon jól néznek ki benne.
1: Eileen can do it.
0: Eileen meg tudja csinálni.
1: But I can't.
0: De én nem.
1: But also you have to wear a blouse piece which is in Hindi it's called a choli.
0: De egy blúzt is kell alatta viselni, amit cholinak hívnak.
1: Now, unless you want to go naked over the top half, which of course most Indian women and certainly Eileen did not want to do.
0: Mert különben, hogy ez a blúz nem lenne a szári alatt, akkor ugye a felső testük ruhátlan lenne, és hát az indiai nők sem szeretnék ezt, Eileen pedig egyáltalán nem akarta.
1: All over Bombay were little shops devoted to providing the cloth from which you made the blouse pieces, the choli pieces.
0: Tehát Indiában, illetve hát Bombayban is szerte voltak olyan boltok, ahol mindenféle olyan anyagokat árultak, amikből ezeket a blues részeket, a cholikat meg lehetett csinálni.
1: Whenever Eileen got a new sari, our first job was to go to the choli shop and find some cloth pieces to make the blouses, the cholis.
0: Tehát valahányszor egy új sárit vett az Eileen, mindig utána az első dolgunk az volt, hogy elmentünk egy ilyen choli boltba, ahol kiválasztottuk azt az anyagot, amiből megcsinálhatta ezt a blúzot.
1: I've done this dozens of times.
0: Több tucatszor kellett ezt
1: megcsinálnom. We get to the shop.
0: Ugye elmentünk a boltba.
1: She said, well, I think with this sari, I like to look something in that group. There's about 100 different shades of green and different textures of cloth.
0: És tehát akkor mondja az Eileen, hogy hát ehhez az új szárihoz szerintem valami olyasmit szeretnék, és akkor volt ott körülbelül 100 féle árnyalatú zöld anyag, amiből lehetett válni.
1: There's red and there's orange and there's black and there's purple, there's everything.
0: Volt piros, meg narancs, meg fekete, meg bíbor, meg minden színű.
1: Let me see some of those to see if they match my sari.
0: Akkor hagyd nézzek meg néhányat, hogy összepasszolnak-e a szárimmal.
1: Pull them out.
0: És akkor eladó levet, nem, ez nem jó. A másik, nem, ez se az igazi.
1: Let's try some blue.
0: Akkor próbáljuk meg azt, nem, akkor próbáljuk meg akkor talán azt, nem, ez se az igazi.
1: 50 cloths lying all around.
0: Tehát akkor már 50 ilyen kelme tekercs feküdt ott mindenfelé.
1: And these guys who run these shops are amazingly patient because they never get cross.
0: És ezek az eladók, ezek borzasztóan türelmesek voltak, soha nem bosszankodtak föl ezeken a dolgokon.
1: Then she would say, well, it doesn't really quite match.
0: És végül hát Eileen azt mondta, hogy igazán ez még mindig nem passzol.
1: Well, thank you very much.
0: Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ilyen türelmes.
1: We're gonna go to another shop.
0: Akkor megyünk a következő boltba.
1: So we go to another shop.
0: Úgyhogy mentünk a következőbe.
1: We do the same thing all over again.
0: És ugyanezt végigcsináltuk.
1: No, it's not quite right. No, it
0: nem, igazából még ez sem pontosan.
1: We go to another shop.
0: Ez az igazi. Megyünk a következő boltba, végigcsináljuk ugyanezt.
1: And then she'll say this.
0: Amíg azt nem mondták.
1: You know, in the first shop.
0: Azt nem mondja Eileen, hogy tudod, az első boltban.
1: In the first shop.
0: Tehát az első boltban.
1: The third one I looked at.
0: A harmadik tekercs, amit megnéztem.
1: Was probably the best. Let's go back and
0: valószínűleg az volt a legjobb, hogy menjünk oda vissza és abból vegyünk.
1: I'm too embarrassed to go, but.
0: Én nagyon zavarba voltam attól, hogy belementem ezeken az utakon.
1: This guy happily pulls it out again.
0: De ő oda, elment újra, újra oda, és akkor az eladó boldogan elővette a tekercset.
1: She buys this and maybe two or three other different ones as well.
0: És akkor megvett abból a színből egy adagot, meg valószínűleg még két-három féléből.
1: It doesn't. It's not the perfect.
0: Tehát ez nem se tökéletes.
1: But it's the nearest match she can find.
0: De ez volt a legközelebbi ahhoz, amit találni lehetett, amit ő igazán akart.
1: That's exactly what the Greek is saying.
0: Na most a görög nyelvben pontosan erről van szó.
1: God takes the best words he can find.
0: Isten fogja a legjobb szavakat, amiket találhat.
1: Which are not a perfect match.
0: Amik nem pontosan illenek a gondolatához.
1: And he uses them to speak the truth that he wants you and I to understand.
0: És ezeket használja annak az igazságnak az elmondására, amiről azt akarja, hogy értsük meg.
1: He matches spiritual thoughts.
0: Tehát szellemi gondolatokat.
1: With the best spiritual words.
0: Összepasszít a lehető legjobb szellemi szavakkal.
1: Not a perfect match.
0: Nem tökéletesen illik a kettő.
1: But it's as near as you can get it in that particular language.
0: De ez a lehető legnagyobb közelítés, amit azon a nyelven el lehet érni.
1: Then he moved men to write it.
0: És aztán Isten sugalt embereket, hogy
1: and
0: ezt írják meg.
1: It,
0: és amikor te és én olvastuk,
1: the Spirit says, well, that's not exactly what I was trying to say.
0: Akkor a Szent Szellem azt mondja, hát én pontosan nem ezt akartam
1: but it's
0: mondani.
1: The nearest I can get.
0: De ezt így tudtam legjobban kifejezni.
1: If you'll open up your spirit,
0: hogyha kinyitod a szellemedet.
1: Spirit to spirit.
0: A szellem a szellem előtt.
1: I can match it perfectly.
0: Akkor tökéletesen meg tudom mutatni neked.
1: And then you'll get revelation.
0: És aztán megkapjuk a kijelentést.
1: Beyond anything that the word superficially says, you'll get the revelation of what the Spirit was really saying and wanting you to know.
0: Megkapjuk a kijelentést arról, amit a Szent Szellem mondani akar, amiről azt akarja, hogy tudjuk, tökéletesen megkapjuk, és ez messze meghalad mindent, amit a szavakkal ki lehet fejezni.
1: So we've got to learn.
0: Tehát meg kell tanulnunk.
1: To how to develop our spirit.
0: Fejleszteni a szellemünket.
1: So our spirit can fully communicate with God.
0: Hogy a szellemünk maradéktalanul tudjon kommunikálni Istennel.
1: And these words of God's, they're oracles, they're living words which communicate better by spirit than they do by text written on a page.
0: És Istennek ezek az üzenetei élő szavak, amiket szellemtől szellembe jobban lehet közölni, mint papírra írt szavakkal.
1: Come to Hebrews 5.
0: Akkor menjünk a Zsidó 5-höz.
1: Hebrews chapter 5.
0: Zsidók 5.
1: And Paul, the writer to the Hebrews is writing in chapter 5, come to verse 12.
0: Menjünk a 12.
1: Sorry, come to verse 11.
0: illetve a 11-hez.
1: We have much to say. This is about the Melchizedek priesthood. We have much to say, but it's hard to explain since you have become dull of hearing.
0: A zsidó levél írója itt a melkizedeki papságról beszél, és azt mondja, akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra.
1: For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. Here comes his word again.
0: Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek, vagy üzeneteinek, kijelentéseinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, itt ugyanez a szó szerepel.
1: The best way to trans oracles is by saying the living speakings of God is the best words I can find to describe.
0: Itt az Isten beszédére az eredeti szót leginkább úgy lehet meghatározni, hogy Istennek az élő szavai, az élő beszéde.
1: They're the living speakings of God.
0: Tehát Isten élő beszélése.
1: By now, Paul says, you ought to have learned the first principles of how to let God speak to your spirit so that you can start to understand the mysteries of the Melchizedek priesthood.
0: Már meg kellett volna tanulnotok azt, hogy Isten élő kijelentésének, beszédeinek az alapelemeit, alapelveit már értsétek, mert csak utána tudjátok megérteni, hogy a melkizedeki papság miről szól.
1: But your intellectual mind is getting in the way all the time.
0: De az értelmetek állandóan ott van az útban.
1: So I can't reveal these things to you.
0: Úgyhogy nem tudom kijelenteni nektek ezeket a dolgokat.
1: And I'm going to take you back to milk again, because I can't bring you to the mature truths that I want you Hebrews to know.
0: Vissza kell, hogy vigyelek titeket a tejhez, mert még nem tudjátok azokat az érett igazságokat megérteni, amiket szeretném, hogy tudjatok.
1: Come to 1 Peter.
0: Akkor menjünk Péter első leveléhez.
1: Chapter 4.
0: Negyedik rész.
1: Now Peter probably found it easier than Paul did.
0: Péternek valószínűleg könnyebb dolga volt, mint Pálnak.
1: Because he hadn't got the same intellect to get in the way.
0: Mert ugyanaz a fajta értelem nem volt ott az útjában.
1: He was a fisherman that wasn't that educated, so his spirit could much more easily communicate to God's spirit.
0: Hiszen ő halászember volt, nem volt olyan magasan képzett, tehát a szelleme sokkal könnyebben tudott Isten szellemével beszélni.
1: But on the other hand, Paul was such an incredible spiritual man.
0: Másrészt viszont Pál is annyira megdöbbentően szellemi ember volt.
1: And he has such an amazing spirit.
0: Fantasztikusan működött a szelleme.
1: That his intellect did not get in the way.
0: Olyan jól működött a szelleme, hogy az értelme nem került az útba.
1: He probably was the greatest writer in the Bible that to whom God could speak the mysteries of the gospel and he could understand in his spirit what God was saying.
0: Valószínűleg ő volt a legnagyszerűbb írója a Bibliának, akinek a szelleméhez Isten közvetlenül tudta közölni az evangéliumnak a mély igazságait.
1: And then he could put it into the best words available.
0: És utána Pál ezeket a lehető legjobb szavakkal tudta kifejezni.
1: Knowing that spiritual revelation was necessary, but these were the best words to help make it happen.
0: Tudta, hogy alapvetően szükség van a szellemi kijelentésre, de megtalálta a lehető legjobb szavakat ezeknek a kifejezésére.
1: And his revelation of the mysteries of the kingdom are far more revealed in Paul than they ever were in Peter.
0: És Pál írásaiban sokkal jobban kifejeződnek Isten királyságának a titkai, mint Péter írásaiban.
1: But he says it. Peter says in verse 11.
0: Péter azt mondja a 11.
1: versben. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God.
0: Ha valaki szól, mint egy Isten szavait, kijelentéseit szólja.
1: Let them be the living speakings of God.
0: Tehát Isten élő beszédét szólja.
1: And Paul could do that.
0: Pál meg tudta ezt tenni.
1: At a level that Peter said, some things that Paul says, they're hard to understand, because this guy's way ahead of me.
0: Olyan szinten, hogy Péter azt mondta róla, hogy ennek a Pálnak az írásai néha nehezen érthetőek, legalábbis a számomra, mert messze előttem van ez az ember a kifejezések mélységében.
1: But if we have the right attitude,
0: de hogyha jó a hozzáállásunk,
1: an intellect will be an advantage.
0: Akkor az értelem előny.
1: If we have the wrong attitude, an intellect can get in the way.
0: Rossz hozzáállással az értelem az útba kerülhet.
1: Amen. So if we got the right attitude, God can show us things and we can teach things in a way that nobody else can.
0: Tehát, hogyha jó a hozzáállásunk, akkor Isten meg tud nekünk tanítani olyan dolgokat, amiket senki más nem tud.
1: So I've been crying out to God all these years, Lord, make me able. When I speak, it's the oracles of God.
0: Tehát mindezekben az években én azért kiáltottam Istenhez, hogy adja meg nekem, hogy amikor én szólom az ő dolgait, akkor ezek valóban Isten élő beszédei legyenek.
1: As we go through these things together,
0: ahogyan együtt végig gondoljuk ezeket a dolgokat.
1: I want you to have your spirits open.
0: Szeretném, hogyha nyitva tartanátok a szellemeteket.
1: Say, Lord, you get past my my reasoning mind get to my spirit, make me come alive in spirit.
0: És azt mondanátok, hogy Uram, menj el az elmém mellett valahogy is, és az én szellememet nyisd meg, hogy azzal értsem meg, amit mondasz.
1: And you'll reveal tremendous truth to us.
0: És jelensd ki nekünk a te igazságaidat.
1: And Lord, through this truth,
0: és Uram, ezáltal az igazság által.
1: Change the church in Hungary.
0: Változtasd meg a magyarországi egyházat.
1: Make it a powerful, mighty army that's going to bring in your kingdom.
0: Tedd ezt erőteljes, hatalmas hadsereggé, ami be tudja hozni a te királyságodat ide.
1: Change the face of Hungary.
0: Változtasd meg Magyarország arculatát.
1: Change the face of Europe.
0: És változtasd meg Európa arculatát.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: God bless you.
0: Isten áldjon meg titeket.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának első része.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanc műsorán.
3: Az elmúlt alkalommal beszéltünk arról, hogy Istent megismerni, ez sokakban benne van vágyként. Istent megismerni Jézusba is benne volt, az Atyába is benne volt, hogy lehetőséget teremtsen, lehetőséget adjon számunkra, hogy megismerhessük őt. És beszéltünk az elmúlt alkalommal a szövetségnek a fontosságáról, mert a közösségnek, a megismerésnek a formája, vagy közege, kerete az a szövetség. Beszéltünk arról, hogy mit is jelent a Biblia szemszögéből, hogy Isten kijelenti az ő titkait, a lényének a titkait kijelenti a szövetségen belül. Beszéltünk Ábrahámról, aki szövetségre lépett Istennel, illetve isteni szövetségre lépett vele, és beszéltünk arról, hogy a szövetséget kötő személynek a halála szükséges ahhoz, hogy a szövetségnek az ígéretei, azok meg tudjanak valósulni az ember életébe. Így az önzetlenség, az önfeláldozásról, Galata 2.20-ról is beszéltünk, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Szó volt így a házasságról is, ami szintén szövetség, aminek a célja egyrészt az egység férfi és a nő között, és ezen keresztül Isten vágya és terve, hogy kijelentse önmagát természet fölötti módon, mert egy olyan harmónia tud megvalósulni egy férj, egy feleség között, szövetségen belül, amire azt mondta Jézus, ha mindenben egy akaraton van két ember, bármit kérnek tőlem, megadom nekik. Egyrészt ez, másrészt pedig van egy olyan célja a házasságnak, hogy bemutassa Krisztus és az egyháznak a kapcsolatát. Tehát van egy természet fölötti elhívás és egy küldetése is a házasságnak. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy időleges a házasság, mert a mennyben nincsen házasodás. Tehát addig még itt a földi pályán futunk, addig tudjuk egymásnak Isten belőlünk hiányzó szeletét kipótolni, vagy hozzásegíteni a másiknak az életéhez. Beszéltünk arról, emlékeztek, hogy van egy titkos összetevője minden egyes Isten szíve szerint való tartós kapcsolatnak, szövetségi kapcsolatnak, így a házastársi kapcsolatnak, de a baráti, testvéri, szolgatási kapcsolatnak is, ez pedig az Istenfélelem. Beszéltünk az Istenfélelemről, ami egyfajta megbecsülés, tisztesség és tiszteletadás is a félelem mellett. Isten beszédének a tiszteletben tartása, szeretete, a János 14.23 egy közismert bibliavers. Ott Jézus azt mondta, hogy ha valaki szeret engem és megtartja az én beszédemet, akkor az én atyám is szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakunk, és kijelentjük magunkat neki. Tehát az atyaságról és a fiúságról való kijelentés, és Istennek a megismerése, Isten atyaságából való részesedés, beszéltünk arról, hogy egyrészt Isten beszédéhez való viszonyunktól is függ, másrészt pedig a szövetségben való járásunkhoz, a szövetséghez való hűségünktől is függ. Szó volt arról is, hogy a názereti Jézus azért jött ide a földre, hogy Istent végső soron, az utolsó időben az ő fia által kijelentse, mint atyát. Tehát egy olyan kijelentést adott Jézus Krisztus az atyáról, ami bár volt az Ószövetségben is utalás már a prófétákon keresztül, de nem volt ismeretes ez, és a ismeretességet, megismertetni Istent, mint atyát nem lehetett másként, ezt próféta nem tudta. Nem tudta apostol, vagy ez, vagy az, ez fiú tudta. Egy fiú tudja bemutatni valamelyik szeméről, hogy ő atya. Istenről is, hogy ő atya, Istennek a fia tudta bemutatni, és ezért lett emberré, hogy az ember számára Isten, mint atya hozzáférhető és megismerhetővé váljon. És szó volt arról, hogy az atya megismerésének milyen gyümölcsei, milyen eredményei vannak az életünkben, és itt öt lényeges pontról volt szó, az identitásról, az önbecsülésünkről, a mennyi otthon tudatról, hogy van hazád, tudod, hogy ki vagy, tudod, hogy értékes vagy, mert Isten számít rád, céllal, okkal tervezett, gondolt ki és hívott létbe. A biztonságot is igazából az atyaságból fakad, onnan tudod, hogy biztonságban van az életed, hogy Istenről van egy atya kijelentésed, és az ő karjaiba tudod az életedet. Nem csak egy ilyen elméleti, teológiai igazságként, hanem tudod, hogy az én Istenem az én apám, akinek gondja van rám, és akármilyen körülmény is jöhet, jöhet az eső, a hó, az árvíz, a vihar, a házad az mindörökké megáll, és stabilan megáll. Beszéltünk arról, hogy Jézus önmaga az út, úgy határozta meg magát, hogy ő az út, az igazság és az élet, és azt mondta, hogy senki se tud az atyához eljutni, csak rajtam az úton keresztül. Tehát, ha úgy tetszik, Jézus Krisztus egyfajta, most idézőjelben mondom, eszköz is, hogy Istent, mint az atyát megismerhessük. Utána beszéltünk arról, hogy a héber atya kijelentésben, atya kifejezésben benne van az, hogy próféta, ez a kettő királyok 2.12-ben, benne van az, hogy pap is az atya, ez a bírák 17.10-ben, és benne van az, hogy király is, ez benne van az 1 Sámuel 24.11-ben, de most nem fogunk ezzel foglalkozni. Ez csak így utalás azokra a tanításokra, hogy egy apának, egy családfőnek még milyen feladata, funkciója is van, illetve amikor beszélünk arról, hogy Isten atyaságából részesedjünk, az mi mindent jelent számunkra, hogy Istennek a papi, prófétai és királyi funkciójából és pozíciójából, szerepéből, tisztességéből, dicsőségéből fakadó gyümölcsök is a mieink most már. Utána még beszéltünk arról, ha emlékeztek, két apa, Ábrahám és Lót. Mind a kettő apa, és jöttek a gyerekek, gazdagodtak, majd utána az életüket egy döntés határozta meg, és utána nem csak az életüket, hanem a utánuk jövő generációknak, nem csak a gyerekeiknek, hanem hosszú 10-20 generációkon keresztül meghatározta egyetlen egy döntés a leszármazottaik életét, azt pedig emlékeztek, az 1 Mózes 13-ban volt, amikor odáig jutottak ketten Ábrahám és az unokaöccse Lót, hogy döntése jutottak. Lót azt mondta, hogy nem akarok a nagybátyámmal együtt járni, mert túl sok a szolgám, túl sok a juh, a barom, és a legelőkön már nem tudunk elosztozni. Ábrahám azt mondta, hogy hát nézd, itt van az egész föld, Kánoán földje, válasz. És ő választott a Jordán partja mellékét, Szodoma Gomorának a a bő vízű ellátottságú mezőségeit, nagy legelők voltak, és látta, hogy a városok bőségesek, gazdagok, és ő oda ment, ott telepedett le. Néhány fejezettel később, amikor Isten két angyalt küldött, hogy elpusztítsa a várost az istentelensége miatt, Lót akkor már a kapuban ült a vének helyén, tehát az azt jelenti, hogy évek során, mint tehetős ember, bár ha úgy tetszik, gyütment volt, migráns volt a térségbe, a városba, de mégis egyfajta tisztességre jutott, és egyfajta városvezetői pozícióba került. Ugyanakkor, amikor kimentette Isten két angyala őt, a két lányát, a két veje az nem jött, és nem hallgatott Isten angyalaira, és kimentette a feleségét is a városból, amit megítélt, és teljesen elpusztított egy éjszaka. A felesége hátra nézve szintén meghalt és elpusztult, csak ő és a két lánya menekült meg. Egy hegyen telepedtek le, ez volt a kérése, és a két lányával, amikor lenézett a városra, úgy gondolom, hogy ő magába is megfordulhatott az a gondolat, és megfogalmazódhatott az a kérdés, vajon ha nem úgy döntök, hogy elmegyek a nagybátyám mellől, nem úgy döntök, hogy a bőlegelős Szodoma és Gomora népe között élek, vajon akkor nem másképp alakult volna az életem? Utána tudjátok, hogy ennek azért még nem volt vége, még inkább folytatódott a tragédia és a tragikus sors a leszármazottjai életébe, ugyanis mind a kettő lánya már férjezett volt, de a férjeik elpusztultak, és attól tartva, hogy gyermek nélkül özvegyen kell meghalniuk, leitatták mind a ketten az apjukat, apjukkal háltak, és az egyiknek született Moáb, másiknak született Ammon a gyerekük. És így lett az ammoniták és a moábitáknak a sorsa, története. Mind abból egy rossz döntésből fakadt, hogy a látható, a szem előtt való, a rövid távú, materialista, az én hadd élvezzem dolgok mellett döntött Lót, az apa. Atyaság. Az atyaság nem csak arról szól, hogy én mit élhetek át Istenből, mit tudok átélni Isten szeretetéből, milyen örökséget tudok birtokba venni, amit Isten elkészített. Atyaság arról is szól, hogy akik utánad jönnek, akár természetes gyerekek, akár szellemi fiak és szellemi lányok, vajon ők mit fognak örökölni, és milyen korlátokat szabok meg az életemmel, milyen perspektívát nyitok meg számukra, azzal a példával, azzal a mintával, azzal a hitpályával, amivel élek, vajon bekorlátozom-e az ő jövőjüket, és egy bukásra determinálom és ítélem őket, vagy pedig megnyitok számukra egy olyan kifutó pályát a mennyeiek számára, az örökkévaló, Isten szívéből származó örökség birtokba vételére, hogy egyszerűen elkezdenek kiteljesedni, és elkezdik önmagukat látni, nézni, szemlélni, ítélni, gondolkodni magukról a mennyei atya szemével. Nagyon sok minden ezen múlik, hogy mi lesz utánunk, és mi lesz a minket követők életében. Mind a kettőnek volt látása. A szellemi atyasságról emlékeztek, hogy elkezdtünk beszélni, és ott két személy hozok egyből elétek, Ábrahámot és Pál apostolt. Tulajdonképpen, hogy legtökéletesebb módon, hogy megéljük a hívő életet, mert ha hitből éled az életedet, Mi sokszor úgy mondjuk, hogy keresztények vagyunk. A Biblia ezt egyszerűen úgy mondja, hogy tanítványok. Ha hitből éljük az életünket, akkor az azt jelenti, hogy van előttünk példa. Az egyik példa, a Biblia úgy fogalmazza más néven Ábrahámot, hogy a hitnek az atya. Tehát hitáltal nekünk is atyánk, tehát példánk, atyánk, aki előttünk járt, és az ő döntései, az ő látása, az ő pályája meghatározta az utána következő generációknak, a természetes fiainak, a szellemi fiainak, és a természetes fiai között a szellem szerint járóknak a pályáját és sorsát. Tehát hitáltal tudsz Ábrahámnak a gyermeke lenni. Ha hitben járok, akkor az azt jelenti, hogy meghatározza az Ábrahám örökkévaló mennyei Jeruzsálemet látó látása az életedet, a tiédet is. Meghatározza Ábrahámnak az a látás, hogy éjszaka fölkelt, kiment, fölnézett az égre, és látta azt a rengeteg csillagot, amit azt mondanak tudósok, hogy több, mint a földön föllelhető összes porszem, és elkezdte nézni, szemlélni, és végig gondolta, hogy a mennyei atya annyi örökös, annyi leszármazottat, annyi szellemi fiat ad, hogy meg se tudom számolni. És ezt mindezt az ő egyetlen egy fiában, Izsákban adja. Ha a hitnek a gyermeke vagy, ha tanítványként élsz, ha Istennek, mint atyának a fiaként élsz, gyermekeként élsz itt a földön, akkor rádöbbensz, hogy nem vagy egyedül, és az életed sokkal meghatározóbb mások számára, mint gondolnád. Sokkal fontosabb, hogy mit élsz, mit mondasz, mit köhintesz, mit mulasztasz, mit beszélsz, mert embereknek a sorsa, ha úgy tetszik, százak vagy ezreknek a sorsa múlik rajtad. Lehet, hogy ez most nevetségesnek tűnik, vagy kicsit föllengzősnek tűnhet, de gondolod azt, hogy Ábrahám nem gondolta végig, hogy az ő hitbeli döntésén ezrek, milliók és milliárdoknak a sorsa múlik. De végig gondolta, mert számolta. Én úgy gondolom, hogy nem egy éjszaka számolta a csillagokat. Úgy gondolom, hogy nem egyszer kezdte csak elszámolni a homokszemeket, hanem amikor elbizonytalanodott, amikor elhomályosultott benne, amikor elcsüggett, akkor újból leült a parton, és elkezdte a homokszemeket számolni. Nem tudom, meddig jutott, de úgy gondolom, hogy néhány ezer után már abba hagyta, és azt mondta, Istenem, ez tényleg sok. Nem tudom, hogy meddig jutnál éjszaka, amikor elkezdett számolni a csillagokat, de úgy gondolom, amikor reménytelen vagy, amikor elcsüggetsz, amikor elbizonytalanodsz a jövőt felől, amikor úgy elhomályulnak az ígéretek, akkor menj ki éjszaka, és kezd el számolni a csillagokat. Vagy menj el a patakpartra, és kezd el a homokszemeket számolgatni. Mert Isten azt mondja, hogy amit beléd raktam magot, amit beléd raktam a hit magját, azt én megsokszorozom. Azt én megsokasítom. És azt akarom, az a tervem, nem csak természetes szinten, hanem természet fölötti módon, hogy legyenek utódaid. Hogy legyenek szellemi fiaid, szellemi lányaid, szellemi gyermekeid, akik számíthatnak rád. Akiknek a jövője azon múlik, hogy odaállsz-e elém. És kérsz engem őértük. Kéred az ő életüket tőlem. Kéred örökségül, mert Isten még bátorított is, azt mondta, hogy kérjed tőlem. Kérjed tőlem a munkahelyeden levő embereket, akik esetleg anyáznak, akik kiközösítenek, akik talán azt mondják, hogy te egy fura figura vagy, mert ilyen istenes vagy. Nem templomba jársz, hanem gyülekezetbe, szektás vagy. Kérd el őket. Kérd el őket Istentől. Szomszédod. engedély nélkül odaépítette a tűzfalát. Emiatt teljesen jogszerűen megnyitott ablakot neked be kell falaznod, mert a tűzoltók nem engedik meg. Te jogszerűen építetted és nyitottad meg az ablakodat, de be kell falaznod, emiatt nem lesz a konyhádba, meg a fürdőszobába se ablak. Miért? Mert ő engedély nélkül odaépített, és nem vele bontatják le, hanem veled építetik be, és falasztatják be az ablakodat. Igazságos? Nem igazságos. És még utána a gyerekük, mikor meglát, még ezt is mutatja. Kérd el őt az Úrtól, örökségül. Kérd Istent, hogy Uram, add őt, hogy megtérjen, hogy a te királyságodba bekerüljön. Hadd üdvözüljön, hadd ismerjen meg téged, a te jóságod, szereteted érintse meg. Kiszúr a főnököd, mindenki kapott fizetésemelést, csak te nem. A prémiumot meghatározták a csoportnak, hogy 21,5 millió forintot lehet 13 ember között szétosztani. Úgy szétosztották, hogy egyetlen egy forintot nem kaptál belőle. A csoportvezetőt kapott 3,5 milliót. Igazságos ez? Mikor a csoport neked köszönhette, hogy amikor 8 beteget jelentettek, az egy más kérdés, hogy betegek voltak-e vagy nem, akkor te voltál az, aki összefogta nem a főnököd, mert ő se volt ott, te voltál, aki összefogtad a maradék csoportot, és megcsináltad azt a munkát. Megcsináltátok. Te vitted a nagyobbik részt, az oroszlán részt, nem csak ordítottál, hanem a munkának a terhét viselted. És egy fillért nem kapsz most fizetésemeléskor. Kérd el őt az Úrtól. Örökségként. Azt mondja, hogy kérjed tőlem, és neked adom a pogányokat örökségül. Kérd el. Azt mondja, Róma 4.16-tól 18-ig olvasom. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Ez még benne van, ugye, ha akarjátok, ezt ki lehet még vetíteni. Ugye? Innentől. Hát ez a... Róma 4.16-18, ez a vége fele van. 5. oldal. 5. oldal közepe. Sárga Ábrahám ara alatt. Róma 4.16-18. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk. Ahogy megvan írva, a sok nép atyává tettelek téged. Azelőtt az Isten előtt, akibe hitt, aki a halottakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Tehát figyeld meg, Ábrahám sok nép atyává lett, állhatatos és egy rendíthetetlen hite volt, és állhatatos és rendíthetetlen hite alapján lesz sok nép atya, és egy teljes szívből fakadó engedelmességbe fejeződött ki az Isten fele való hite, és Isten fele való szeretete, és ezért volt az, akit mintaként és példaként elénk állít Isten. Róma 4.20 azt mondja, meglett nagyjából, király. Az Isten igébe, ígéretébe se kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adott Istennek. Tudod, mit jelent az, hogy kételkedni? Kételkedni. Habozik. Ez nem a tejhabosító. Habozik. Nem tudom, miért habban mi a közelnek a kételkedés. Rokon értelmű szavának. Hezitál. elbizonytalankodik, kételkedik, tétovázik. Tehát amikor nem vagy benne biztos, olyan bizonytalan vagy. Jó lesz, nem lesz jó. Fiú vagyok, vagy lány. Sok embernek a problémája ott kezdődik, hogy nem néz tükörbe. Mert ha tükörbe nézel, akkor látod, hogy fiú vagy, vagy lány vagy. Isten beszéde az a tükör. Amikor belenézek Istennek a beszédébe, mint tükörbe, akkor megmondja, hogy ki vagy. A bizonytalanságod, az önazonosságod felől való hezitálás és bizonytalanság elmúlik. De tudod, hogy miért bizonytalan sok ember? Mert nem néz bele a tükörbe. Isten beszéde a tükör. A Bibliának az igazságai egy tükröt tartanak a lelked elé. Egy tükröt tartanak a szellemed, a szíved elé. És amikor elkezded olvasni, rádobbanod belül a szíved, rádobbanod belül a szellemed, ahogy a Szent Szellem elkezdi látni, érezni, élvezi az Istennek a szavát, megeleveníti azt a szót a bensődbe, és úgy érzed, mintha megelevenedne, amit lenyeltél. De nem az elevenedik meg, ami a hasadba van, hanem ami a szellemedbe van, az Istennek a szava. Elkezd az megelevenedni, mozogni, dolgozni, és elkezdi a Krisztusit kimunkálni. És minél inkább eleveníti a benyelt szót, a benyelt és lenyelt isteni beszédet, kijelentést a Szent Szellemod belül, annál inkább stabilabb az identitásod. Annál inkább tudod, hogy ki vagy. Annál inkább tudod, hogy merre tartasz. Azt mondja, hogy Isten ígéretébe se kételkedett hitetlenséggel. A kételkedés szó még azt is jelenti, hogy vitázik, vitatkozik, ellentmond, meghasonlik valamivel. Amikor azt látod, hogy valaki állandóan, teljesen mindegy, hogy csak azért is, de hogy mindig valamit benyom, benyög ellene, akkor az valamit, olyasmit jelent, hogy az a hit bizonyosságával szembe megy. Néha úgy tudjuk megfogalmazni a kételkedést, hogy ilyen bizonytalan, tétovázó, ilyen habozó, kételkedő. De ugyanaz a szó, ugyanaz a kifejezés, a diakrino, azt is jelenti, hogy vitatkozik, szembeszáll, szembeszegül, ellene mond, nem tud megmaradni abban a nyugalomban, hogy ne fogalmazzak meg valamit ellene. Az a kételkedés. Ha azt szeretnéd, hogy lásd a láthatatlant, ahhoz szükséges, hogy az a hit bizonyosság legyen benned, mint Ábrahámba. Ez azt jelenti, hogy a kételkedést azt valahogy szoríts ki. Mert a kételkedés együtt jár a hitetlenséggel. Azt mondja, hogy kételkedett hitetlenséggel mi az? Bizalmatlanság, hűtlenség, és még egy nagyon drasztikus szó, micsoda? Engedetlenség. Ez az apisztia. Az azt jelenti, hogy nem tétovázott, hogy most engedjek. Tehát nem úgy volt, hogy jól hallottam ezt a fiút, akit megígért Isten, most ezt kéri. Szerintem rosszul mondta, vagy rosszul hallottam. Nem kételkedett, és nem bizonytalankodott, nem tétovázott, nem habozott, és nem lett ettől engedetlen, hanem erős volt a hitében. Hogyan lehet erős valaki, amikor támadnak a kételkedő gondolatok? Benne van a mondat utolsó felébe. Dicsőséget adni Istennek. Amikor elkezdjük Isten dicsőíteni, Nem csak azért dicsőítjük Istent, hogy kitegyük a mikrofont, és legyen egy-két új dal. Nem csak azért dicsőítjük Istent, hogy végig énekeljük azt a 4-5 dalt, amit a repertoárba leírtak. Nem csak azért dicsőítjük Istent, hogy fölemeljük a karjunkat, kezünket, és azt mondjuk, hogy dicsőséget adunk neked, Uram, fölmagasztalunk téged.
0: Igen. Ez volt az Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.